0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Can't free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége. A kedvedet betölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: Mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Csütörtökön ismét szakmafest. Ősszel folytatódik a Deák Ferenc Akadémia, idén is lesz Bringaváros. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Csütörtökön ismét a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Negyedik alkalommal rendezik meg a szakmafestet. Az eseményen a képzés, a munka és a gazdaság világa találkozik. Az érdeklődők tematikus utcákon ismerkedhetnek a szakmák világával, mondta rádiónak Gubánné Pap Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója.
2: A koncepció idén is az, mint minden évben, hogy interaktív tevékenységek révén minél többet mutassunk meg a különböző szakmákból. Itt nem kiállítóként jelennek meg a cégek, iskolák, hanem együtt tematikus utcákban, interaktív tevékenységek keretében közösen vonják be a fiatalokat különböző érdekes tevékenységekbe. Meg kell említenem, hogy mindig népszerű a Tudományok utcája, ahol úgy gondolom, hogy most még nagyobb lesz az érdeklődés, hiszen a robotok mellett ugye megjelent a mesterséges intelligencia, és ezzel kapcsolatosan különböző interaktív foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók.
1: Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az ősz folyamán szó lesz még Nagy Imre életpályájáról, vagy magáról a forradalomról is. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Idén már 9. alkalommal rajtol el a Bringaváros Nyíregyházán. A hagyományos őszi kerékpáros városi rendezvényt ezúttal szeptember 26-án tartják. Az eseményen résztvevők most is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, ezzel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek, olvasható a város turisztikai oldalán. A családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A Bringaváros keretében minden évben több százan tekernek Nyíregyháza utcáin, a Kossuth téren pedig szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Továbbra is a zavartalan napsütés lesz a jellemző, a felmelegedés is erősödik, Nyíregyházán napközben legfeljebb 29 fokot mérhetünk majd. Éjjel is derült, marad felettünk az égbolt, hajnalban 13 fok várható. Holnap éri el csúcsát az év nagy valószínűséggel utolsó kánikulája, 32 fok lesz a csúcs, ami után egy hidegfront jelentős lehűlést és némi csapadékot is hoz, pénteken legfeljebb 21 fokot mérhetünk majd. Egészen vasárnapig eshet még az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Csütörtökön ismét szakmafest, tárlatvezetés a görögkatolikus múzeumban, még visszatérhet a hőség. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Csütörtökön ismét a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Negyedik alkalommal rendezik meg a szakmafestet. Az eseményen a képzés, a munka és a gazdaság világa találkozik. Az érdeklődők tematikus utcákon ismerkedhetnek a szakmák világával, mondta rádiónak Gubánné Pap Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója.
2: A koncepció idén is az, mint minden évben, hogy interaktív tevékenységek révén minél többet mutassunk meg a különböző szakmákból. Itt nem kiállítóként jelennek meg a cégek, iskolák, hanem együtt tematikus utcákban, interaktív tevékenységek keretében közösen vonják be a fiatalokat különböző érdekes tevékenységekbe. Meg kell említenem, hogy mindig népszerű a Tudományok utcája, ahol úgy gondolom, hogy most még nagyobb lesz az érdeklődés, hiszen a robotok mellett ugye megjelent a mesterséges intelligencia, és ezzel kapcsolatosan különböző interaktív foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók.
1: Egyre több térfigyelő kamera pásztázza Nyíregyháza utcáit, tereit. Az utóbbi években folyamatosan bővítette az önkormányzat a város kamerahálózatát bel- és külterületen egyaránt. Legutóbb 32 kamerát telepítettek 16 helyszínre. Jelenleg 601 eszköz figyel a biztonságra, írja a nyiregyháza.hu. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, került új térfigyelő a Kródi Gyula utcára, a bíróság előtti területre, több kereszteződésbe, de Kisteleki szőlőre és Borbányára is. A kamerák elsődleges célja a megelőzés, de a hatóságok is rendszeresen bekérnek felvételeket szabálytalanságokkal, balesetekkel kapcsolatban. Újabb rangos elismerést kapott a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc tagintézmény. Az iskola 2026-29 közötti időszakra nyerte el az Oktatási Hivatalbázis Intézménye címet. A nyíregyházi általános iskolák közül egyedüliként részesült az elismerésben, közölte az intézmény. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos szemlélet kialakítására, az intézményben konyhakert és állatsimogató is működik például. Kiemelik, a bázis intézményi cím annak a pedagógiai munkának az elismerése is, amelyben a pedagógusok és a szülők együttműködésre, valamint a természet közeli nevelésre egyaránt nagy hangsúlyt helyeznek. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az ősz folyamán szó lesz még Nagy Imre életpályájáról, vagy magáról a forradalomról is. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Korok 2.0, dallamok, élmények és emlékek címmel könnyű zenei konferenciával tisztelegnek Farkas Schulz Tibor előtt Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár szeptember 18-án várja az érdeklődőket. Előadásokkal, vetítésekkel és zenével idézik meg a hazai, valamint a nyíregyházi könnyű zenei élet több évtizedét, írja a nyíregyháza.hu. A program moderátora Erdei Nagy Ibolya lesz. A rendezvényen való részvétel ingyenes. A Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum programszervezőként csatlakozik az idei Jubileumi Ars Sacra Fesztivál rendezvény sorozatához. Szeptember 12-e és 20-a között Budapest, valamint számos vidéki és határon túli település templomai, múzeumai és közösségi terei készülnek programokkal. Nyíregyházán szeptember 16-án Petrasovszky Manó, egy görögkatolikus festősors a 20. században című időszaki kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők a Görögkatolikus Múzeumban Terdik Szilveszter kurátori tárlatvezetésével. A rendezvény ingyenesen látogatható, közölte az intézmény. Idén már 9. alkalommal rajtol el a Bringa város Nyíregyházán. A hagyományos őszi kerékpáros városi rendezvényt ezúttal szeptember 26-án tartják. Az eseményen résztvevők most is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, ezzel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek, olvasható a város turisztikai oldalán. A családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A Bringa város keretében minden évben több százan tekernek Nyíregyháza utcáin, a Kossuth téren pedig szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Az ősz egyik országos szabadidősport programjai már harmadik alkalommal rajtolt el, és országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni. A szervezők tájékoztatása szerint a cél az, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A Szabadidősport Eseményszervezők Országos Szövetsége által indított kezdeményezés keretében a résztvevőknek 21 egymást követő munkanapon legalább 2 kilométert kell futva vagy gyalogolva teljesíteniük valamelyik kijelölt futókörön. Az adatokat a GeoGo alkalmazás segítségével kell igazolni. Az őszi forduló december 3-áig tart. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
3: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek a hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
4: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteoklinika igazgatója beszélt rádiónknak.
5: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: Arról, hogy milyen időjárás várható Szabolcsban, a következő másodpercekben lesz szó. Továbbra is a zavartalan napsütés lesz a jellemző, a felmelegedés is erősödik, Nyíregyházán napközben legfeljebb 29 fokot mérhetünk majd. Éjjel is derült marad felettünk az égbolt, hajnalban 13 fok várható. Holnap éri el csúcsát az év nagy valószínűséggel utolsó kánikulája, 32 fok lesz a csúcs, ami után egy hidegfront jelentős lehűlést és némi csapadékot is hoz, pénteken legfeljebb 21 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Jó reggelt! Megérkeztünk szeptember 8-ához. Kedd van, a szeptemberi hét pedig szépen halad előre. A hétfőt már letudtuk, úgyhogy ma már egy kicsit könnyebb lesz a helyzet. Én Simon Norbert vagyok, ez pedig a Best reggel, a Best FM-en itt a 103.9-en. Köszöntjük az Adrieneket és a Máriákat. És ma született Lékó Péter, sakk nagymester, Pink énekesnő, Ördög Nóra műsorvezető és Avicii lemezlovas zenei producer is. Sok minden köthető a mai naphoz. Például ma van az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja, ma van a büntetés végrehajtási szervezet napja Magyarországon, és a mai napon alakult meg így szeptember 8-án a Harvard Egyetem, bemutatták a Celluxot, és először dokumentáltak hatos ikrek születését, és egy fontos dátum, 1853. szeptember 8-án megtalálták a Szent Koronát és a koronázási ékszereket rejtő ládát. Hát ennyi minden történt évekkel ezelőtt ezen a napon, és én biztos vagyok benne, hogy ma is sok jó dolog fog történni, pláne, hogyha a Best reggellel indítja a napját.

Időjárás jelentéssel megy tovább a kedreggel itt a Best reggelben. Szórakozik velünk egy kicsit a fenti nagymester, visszatér a strandidő. Na, akkor mondom a részleteket. Ma is friss a reggel, érezhetjük, hogy hűvös van, de napközben országszerte zavartalan lesz majd a napsütés, és csapadék pedig nem várható. A csúcshőmérséklet pedig a mai napon ismét 30 fok környékén alakul Nyíregyházán, és ez még erősödik. Szerdán napközben napos idő várható, majd pedig délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, de holnap még délután Nyíregyházán 33 fokos kánikula várható, és úgy néz ki, hogy ezzel itt lesz majd vége. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz majd felettünk a felhő, és több helyen várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, a szél pedig északnyugatira fordul, országszerte élénk, erős lökésekkel, és csütörtökön pedig 28 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet itt Nyíregyházán. Erős napot!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: kell a képlet. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Könnyű zenei konferenciát tartanak a könyvtárban. Tárlatvezetés a Görög Katolikus Múzeumban. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Jó reggelt kívánok, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Korok 2.0, dallamok, élmények és emlékek címmel könnyű zenei konferenciával tisztelegnek Farkas Schulz Tibor előtt Nyíregyházán. A szervező Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár szeptember 18-án várja az érdeklődőket. Előadásokkal, vetítésekkel és zenével idézik meg a hazai, valamint a nyíregyházi könnyű zenei élet több évtizedét, írja a nyíregyháza.hu. A program moderátora Erdei Nagy Ibolya lesz. A rendezvényen való részvétel ingyenes. A Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum programszervezőként csatlakozik az idei Jubileumi Ars Sacra Fesztivál rendezvény sorozatához. Szeptember 12-e és 20-a között Budapest, valamint számos vidéki és határon túli település templomai, múzeumai és közösségi terei készülnek programokkal. Nyíregyházán szeptember 16-án Petrasovszky Manó, egy görög katolikus festősors a 20. században című időszaki kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők a Görög Katolikus Múzeumban Terdik Szilveszter kurátori tárlatvezetésével. A rendezvény ingyenesen látogatható, közölte az intézmény. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Az ősz egyik országos szabadidősport programjai már harmadik alkalommal rajtolt el, és országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni. A szervezők tájékoztatása szerint a cél az, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetsége által indított kezdeményezés keretében a résztvevőknek 21 egymást követő munkanapon legalább 2 kilométert kell futva vagy gyalogolva teljesíteniük valamelyik kijelölt futókörön. Az adatokat a GeoGo alkalmazás segítségével kell igazolni. Az őszi forduló december 3-áig tart. Továbbra is a zavartalan napsütés lesz a jellemző, a felmelegedés is erősödik, Nyíregyházán napközben legfeljebb 29 fokot mérhetünk majd. Éjjel is derült, marad felettünk az égbolt, hajnalban 13 fok várható. Holnap éri el csúcsát az év nagy valószínűséggel utolsó kánikulája, 32 fok lesz a csúcs, ami után egy hidegfront jelentős lehűlést és némi csapadékot is hoz, pénteken legfeljebb 21 fokot mérhetünk majd. Egészen vasárnapig eshet még az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Fontos info a KEDD reggelben, hogy tegnap zárták le teljesen a 36-os főút egy szakaszát, nagyjából egy hónapra a Valenta autó és a Salamon-Bokori út közötti szakaszról van szó. Október első hetében oldják majd fel ezt az útzárat, így majd akkortól használhatjuk teljes mértékben a megszokott módon a 36-ost. Akkor hogyan tovább? Hát az autósok a 338-as úton a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok pedig a Róka-Bokori úton közlekednek majd, ahol idéglenes buszmegállók is vannak. A kerékpárút viszont továbbra is használható, azt nem zárták le. Valamint útburkolati hiba helyreállítási munkálatokat végeznek a Legyező utcán, mint egy 50 méteres szakaszon az egyik forgalmi sávot lezárták. A javítás ideje alatt irányonként halad a forgalom, az érintett szakaszon ráadásul még 30 km/órás sebességkorlátozás és útszűkület is van, szóval lassabb itt a haladás. És ugyanez a helyzet a Bocskai utcán is, itt is lassabb a haladás, mert hogy a nyírségvíz van éppen itt munkálatokban, a belváros irányába útszűkületre és lassabb haladásra, pláne itt a reggel és a délutáni csúcsban. Mindenképpen kell majd számítani, jó utat!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

Jó reggelt, kedd van, és a kedd az a nap, amikor már tudjuk, hogy hétvége még nincs, de legalább a hétfő már mögöttünk van. Nagyjából így nézünk ki, hogy hétfő az a túlélés, a kedd az alkalmazkodás, a szerda a félidő, csütörtökön már látjuk a végét, pénteken pedig jön majd a szabadság érzet. Most vagyunk az alkalmazkodás pontnál, és érdekességképpen mondom, hogy ma a kisasszony napja van. A régi magyar paraszti kultúrában ez fontos határnapnak számított. A nyár lassan átadja a helyét az ősznek, változik az időjárás, rövidülnek a nappalok, és a természet is egyre inkább az őszi időszakára készül, bár szórakozik most velünk egy kicsit ennek ellenére az időjárás, mert hogy kapunk két nap strandidőt, bármennyire is hihetetlen, ma 30 fok fáradt Nyíregyházán, holnap szerdán 33 fok, szóval akár még a klímákat is visszakapcsoljuk majd, csütörtökön pedig már csak 28, és utána pedig még lejjebb megyünk, és úgy néz ki, hogy a 30 fokoktól egészen biztosan el fogunk már köszönni 2026-ban. Adrienektől és a Máriáktól meg nem, hogy elköszönünk tőlük, hanem felköszöntjük őket, mert ők a mai névnaposok, gratulálunk, sok boldogságot kívánunk. Érkeznek a frissek ma is 7 órakor, és a napindító horoszkóp is csőre lesz már töltve, ez a Best Reggel.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: Sét. Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban, és egy fadarab volt a kardunk, labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbbel is jól laktunk.
1: Adj már nekem is ettől egy cserét.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Egyre több a térfigyelő kamera Nyíregyházán. Elismerést kapott a Sóstó-hegyi iskola. Még visszatérhet a hőség. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Egyre több térfigyelő kamera pásztázza Nyíregyháza utcáit, tereit. Az utóbbi években folyamatosan bővítette az önkormányzat a város kamera hálózatát bel- és külterületen egyaránt. Legutóbb 32 kamerát telepítettek 16 helyszínre. Jelenleg 601 eszköz figyel a biztonságra, írja a nyíregyháza.hu. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, került új térfigyelő a Kródi Gyula utcára, a bíróság előtti területre, több kereszteződésbe, de Kisteleki szőlőre és Borbányára is. A kamerák elsődleges célja a megelőzés, de a hatóságok is rendszeresen bekérnek felvételeket szabálytalanságokkal, balesetekkel kapcsolatban. Újabb rangos elismerést kapott a Sóstó-hegyi Szabó Lőrinc tagintézmény. Az iskola 2026-29 közötti időszakra nyerte el az Oktatási Hivatalbázis Intézménye címet. A nyíregyházi általános iskolák közül egyedüliként részesült az elismerésben, közölte az intézmény. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos szemlélet kialakítására, az intézményben konyhakert és állatsimogató is működik például. Kiemelik, a bázis intézményi cím annak a pedagógiai munkának az elismerése is, amelyben a pedagógusok és a szülők együttműködésre, valamint a természetközeli nevelésre egyaránt nagy hangsúlyt helyeznek. A napokban még visszatérhet a hőség, az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteorológus, a Meteoklinika igazgatója beszélt rádiónknak.
4: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hullámokat.
3: Arról, hogy milyen időjárás várható Szabolcsban, a következő másodpercekben lesz szó. Továbbra is a zavartalan napsütés lesz a jellemző, a felmelegedés is erősödik, Nyíregyházán napközben legfeljebb 29 fokot mérhetünk majd. Éjjel is derült, marad felettünk az égbolt, hajnalban 13 fok várható. Holnap éri el csúcsát az év nagy valószínűséggel utolsó kánikulája, 32 fok lesz a csúcs, ami után egy hidegfront jelentős lehűlést és némi csapadékot is hoz, pénteken legfeljebb 21 fokot mérhetünk majd. Egészen vasárnapig eshet még az eső.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy

0: Hűvös reggelel indul szeptember 8-a a keddi nap Nyíregyházán, de délután ismét visszatér a strandidő, 30 fok is lehet, és hogy ez a nap mit tartogat nekünk, kiderül a horoszkópból. Például az, hogy mire kell ma különösen odafigyelni, mondom is a kosoknak. Ma visszatérhet egy ötlet, amit korábban már elvetettél, ne söpörd le rögtön az asztalról, lehet, hogy most egészen más megvilágításba fog kerülni. Bikák, valami finom, ma többet adhat, mint egy egyszerű élvezet, hangulatot teremt, úgyhogy kóstolj meg valamit, amit általában nem választasz, vagy például tedd ezt majd meg a hétvégén ugye a Tirpák Fesztiválon. Ikrek, ma egy név, vagy pedig információ furcsán megragadhat benned, érdemes megjegyezni, mert hogy később még ennek lesz jelentősége. Rákok, ma ne feltétlenül megszokott dolgaidat választ, ki kell szakadnod a rutinodból, csináld másképp a kedvet, mint ahogy szoktad. Oroszlánok, valaki egyetlen arc kifejezése, vagy pedig mondata többet mondhat, mint egy hosszú magyarázat, úgyhogy most különösen jó érzéked lehet ahhoz, hogy észrevedd a kimondatlan részleteket. Szüzek keddi napja, ne bosszankodj, ha valami ma nem tökéletes, lehet, hogy éppen egy kis baki mutat majd rá arra, hogy lehetne valamit egyszerűen és okosabban is csinálni. És a mérlegek, ma egy ruhán, kirakaton, virágon, vagy akár egy könyvborítón feltűnhet egy árnyalat, amely különösen jó kedvre derít. Kövesd ezt a hangulatot, lehet, hogy pont erre van most szükséged. És jönnek a skorpiók, két látszólag teljesen különálló dolog ma összeérhet, ne akarj rögtön megfejtést keresni, elég, hogyha észreveszed, hogy mi az érdekes. Na meg a nyilasok! Valaki feldobhat egy programot, egy helyet vagy egy ötletet, amire elsőre persze azt mondanád, hogy majd meglátjuk, de azért érdemes a második gondolatnak is teret adni. Bakok, lehet, hogy valaki ma természetesen minden különösebb felhajtás nélkül megjegyzi, hogy valamiben jó vagy. Ne üsd el viccel, fogadd el, mert tényleg így van és megérdemled. Vízöntők, egy egyszerűnek tűnő kérdés ma érdekes gondolatmenetet indíthat el benned, ne félj rá olyan választ találni, amire korábban még nem is gondoltál. Na meg a halak, ma valaki egy kis gesztussal közeledhet feléd, de lehet, hogy neked is lesz egy jó ötleted, amit eddig csak hallogattál. Egy pici kezdés most többet érhet, mint egy tökéletesen kidolgozott terv.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

Jó reggelt, egyeztessük az óráinkat. 7 óra 17 perc a pontos idő, és nézzünk azért rá a naptára, is szeptember 8-a van. Hát és bizony alig kezdődött el az iskola, és már is érdemes elővenni a családi naptárt és tervezgetni. Az őszi pihenő 10 napig tart majd, ami a gyerekeknek öröm, a dolgozó szülőknek viszont már komoly szervezés jelenthet. Az első nagyobb pihenőre rövidesen október végén már sor kerül. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22-én csütörtökön lesz, a diákok pedig legközelebb majd csak november 2-án hétfőn ülnek vissza az iskolapadban. Ez pedig azt jelenti, hogy a hétvégékkel együtt összesen 10 egymás követő napig nem lesz tanítás. Bár első pillantással a 10 napos őszi szünet riasztónak tűnhet leginkább a szülőknek, viszont valójában 5 napról beszélünk, október 26-a és a 30-a közötti időszakot kell valamilyen módon megoldani, és hát nyilván így évvégén nézi az ember, hogy mennyi szabadsága maradt. Mondjuk működhet a szülők közötti összefogás is, több család feloszthatja egymás között az 5 munkanapot, így mindenkinek csak egy-egy napszabadságot kell kivennie. Ha történik például 5 család között egy összefogás, ha pedig a munkakör lehetővé teszi, érdemes időben egyeztetni a munkáltatóval és az otthoni munkavégzés lehetőségéről is. Már amennyire ez megy, ugye a gyereksivaj mellett, de hát így a jó, az ajlik az élet. A keddi nap elindult, nagy bogijék jönnek itt a Best reggelben. Legyen szép napja!

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

Sokan már úton, sokan már a célállomás felé, legyen ez iskola, vagy pedig munkahely, és tapasztalhatjuk azt, hogy azért már hűvösebbek a reggelek. Iszadni egészen biztosan nem fogunk, de a délután az kecsegtető, és mit nekünk zabar, ha van amelyikben nyírtas is, több mérőállomáson is 0 Celsius fokhoz közeli hőmérsékletet mértek tegnap reggel is, a leghidegebb pedig, hát hol? Persze, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyírtason volt, a hidegfront mögött érkező száraz levegő, valamint az éjszakai leálló szél megtette a hatását. Tegnap reggel a leghidegebbet mindössze 1,3 fokot nyírtason mértek hétfő hajnalban, és azért zabar sem volt rossz, mert hogy a Nógrád megyei zabarban pedig másfél fok volt. Nyírtason kifejezetten hideg reggelek szoktak lenni, ez most is nagyon bejött. A mai reggel is így kedden, szeptember 8-án hűvös, viszont délután egy kecsegtető 30 fok vár ránk Nyíregyházán.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Csütörtökön ismét szakmafest. Ősszel folytatódik a Deák Ferenc Akadémia, idén is lesz Bringaváros. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Csütörtökön ismét a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Negyedik alkalommal rendezik meg a szakmafestet. Az eseményen a képzés, a munka és a gazdaság világa találkozik. Az érdeklődők tematikus utcákon ismerkedhetnek a szakmák világával, mondta rádiónak Gubánné Pap Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója.
2: A koncepció idén is az, mint minden évben, hogy interaktív tevékenységek révén minél többet mutassunk meg a különböző szakmákból. Itt nem kiállítóként jelennek meg a cégek, iskolák, hanem együtt tematikus utcákban, interaktív tevékenységek keretében közösen vonják be a fiatalokat különböző érdekes tevékenységekbe. Meg kell említenem, hogy mindig népszerű a Tudományok utcája, ahol úgy gondolom, hogy most még nagyobb lesz az érdeklődés, hiszen a robotok mellett ugye megjelent a mesterséges intelligencia, és ezzel kapcsolatosan különböző interaktív foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók.
1: Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az ősz folyamán szó lesz még Nagy Imre életpályájáról, vagy magáról a forradalomról is. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Idén már 9. alkalommal rajtol el a Bringaváros Nyíregyházán. A hagyományos őszi kerékpáros városi rendezvényt ezúttal szeptember 26-án tartják. Az eseményen résztvevők most is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, ezzel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek, olvasható a város turisztikai oldalán. A családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A Bringaváros keretében minden évben több százan tekernek Nyíregyháza utcáin, a Kossuth téren pedig szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Továbbra is a zavartalan napsütés lesz a jellemző, a felmelegedés is erősödik, Nyíregyházán napközben legfeljebb 29 fokot mérhetünk majd. Éjjel is derült, marad felettünk az égbolt, hajnalban 13 fok várható. Holnap éri el csúcsát az év nagy valószínűséggel utolsó kánikulája, 32 fok lesz a csúcs, ami után egy hidegfront jelentős lehűlést és némi csapadékot is hoz, pénteken legfeljebb 21 fokot mérhetünk majd. Egészen vasárnapig eshet még az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Itt a Kedd reggel, jó reggelt, 6 perccel járunk, most már 7:30, után csak a mihez tartás véget, nem meg a készülődés hevében, itt el ne csúszunk az időben. Közben pedig mondom, hogy megérkezett a legélhetőbb magyar települések rangsora, harmadik alkalommal tették közzé a magyarországi községek és városok helyzetét összegző települési indexet, amely 360 ezer nyilvánosan hozzáférhető statisztikai adatot dolgozott fel, annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy melyek a legfejlettebb magyar megyeszékhelyek, nagy és kisvárosok, illetve falvak. Na nézzük akkor, hogy mi jött ki ebből a 15 ezer fő feletti települések közül. A legfejlettebb a vizsgálat szerint az olajfinomító központjáról is ismert Százhalombatta. Ez követi a főváros egyik legnagyobb agglomerációs települése Budaörs, majd pedig Paks. Ha pedig kifejezetten a fejlődés ütemét vizsgáljuk, az élen Biatorbágy, illetve Veresegyház áll. Az 5 és 15 ezer közötti lakosú vidéki települések között Balatonfüred végzett az élen, a fejlődési dinamika szempontjából Aszód és Balatonboglár, míg a fejlettség mértékét tekintve Tiszaújváros és Törökbálint következik utána. Az 5000 főnél kisebb lakóközösségnél pedig így alakul a Dobogó, Hévíz, Tihany és Felcsút. Mi pedig a nyíregyházi reggelt kezdjük el a keddi napot együtt, például most Horváth Tamással, ez jön a Besten.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Átmenetileg teljesen lezárják a 36-os főút egy szakaszát. Várhatóan október első hetéig kerülniük kell az autósoknak. Az érintett rész a Tiszavasvári úton a Valenca autó és a Salamon-Bokori út közötti szakasz. A Vasvári Pál utcán és lakott területen kívül Nagykáló és Nyíregyháza között jelzőlámpás irányítás mellett folynak a munkálatok, lényegesen nagyobb menetidővel számoljanak az arra közlekedők. Sebességkorlátozást vezettek be a Sarkanty utca egy szakaszán, a Kossuth utca és a Dózsa-György utca közötti részen 30 km/h sebességhatára figyelmeztetnek a kihelyezett jelzőtáblák. Nem megszokásból közlekedjenek, vezessenek óvatosan. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

És pontban kereken 8 órakor, legalábbis igyekszünk majd pontban kereken 8 órakor a legfrissebbeket Nyíregyházáról átadni önöknek. De továbbra is maradva még előtte Nyíregyházánál, szeretnénk gratulálni Varga Mihaélának, aki a Szilvásváradon megrendezett IASZ világbajnokságon az ifjúsági korosztály világbajnoka lett. Egyedüliként vehetett át külön díjat is, mivel az elért pontszámával ebben a kategóriában, sőt a nők között minden korcsoportot tekintve világcsúcsot döntött. Mihaéla a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium végzős tanulója és 2027-től a magyar válogatott tagja, jövőre pedig már olimpiai kvalifikációs versenyeken is indul majd. Hát így tovább, Cupido, Mihaéla teljesen elbújhat mögötted. Szóval friss hírek, információk 8 órakor, aztán pedig robogunk tovább érdekes sztorikkal, fontos hírekkel, na meg szuper napindító dalok.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk

0: az első Trabantodra. A messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 megahertzen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézd be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér. Szeptember 10.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számítástechnika.
3: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
5: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
6: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
5: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
7: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban.
8: Helyi rádiókban.
7: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Könnyű zenei konferenciát tartanak a könyvtárban. Tárlatvezetés a Görög Katolikus Múzeumban. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Jó reggelt kívánok, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Korok 2.0, dallamok, élmények és emlékek címmel könnyű zenei konferenciával tisztelegnek Farkas Schulz Tibor előtt Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár szeptember 18-án várja az érdeklődőket. Előadásokkal, vetítésekkel és zenével idézik meg a hazai, valamint a nyíregyházi könnyű zenei élet több évtizedét, írja a nyíregyháza.hu. A program moderátora Erdei Nagy Ibolya lesz. A rendezvényen való részvétel ingyenes. A Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum programszervezőként csatlakozik az idei Jubileumi Ars Sacra Fesztivál rendezvény sorozatához. Szeptember 12-e és 20-a között Budapest, valamint számos vidéki és határon túli település templomai, múzeumai és közösségi terei készülnek programokkal. Nyíregyházán szeptember 16-án Petrasovszky Manó egy görög katolikus festősors a 20. században című időszaki kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők a Görög Katolikus Múzeumban Terdik Szilveszter kurátori tárlatvezetésével. A rendezvény ingyenesen látogatható, közölte az intézmény. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadássorozat október 1-én kezdődik. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Az ősz egyik országos szabadidősport programjai már 3. alkalommal rajtolt el, és országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni. A szervezők tájékoztatása szerint a cél az, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetsége által indított kezdeményezés keretében a résztvevőknek 21 egymást követő munkanapon legalább 2 kilométert kell futva vagy gyalogolva teljesíteniük valamelyik kijelölt futókörön. Az adatokat a GeoGo alkalmazás segítségével kell igazolni. Az őszi forduló december 3-áig tart. Továbbra is a zavartalan napsütés lesz a jellemző, a felmelegedés is erősödik, Nyíregyházán napközben legfeljebb 29 fokot mérhetünk majd. Éjjel is derült, maradt felettünk az égbolt, hajnalban 13 fok várható. Holnap éri el csúcsát az év nagy valószínűséggel utolsó kánikulája, 32 fok lesz a csúcs, ami után egy hidegfront jelentős lehűlést és némi csapadékot is hoz, pénteken legfeljebb 21 fokot mérhetünk majd. Egészen vasárnapig eshet még az eső.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig

és becsöngettek. Jó eséllyel a gyerekek most már nem hallgatják a Best Reggelt, viszont a szülők itt vannak, és ennek én örülök. Fontos hír a mesterséges intelligencia és a gyerekek kapcsolata között végzett friss kutatás, ugyanis Budapesten már negyedik alkalommal ad otthont Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciájának, és ebből én azt a részt ragadtam most ki, ami kifejezetten a gyerekekről szól. És hát kiderül az, hogyha nincs kihez fordulni, akkor marad a mesterséges intelligencia. Az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója és pszichológusa már nem a jövőről beszélt, hanem inkább jelenlegi riasztó számokat közölt. Világszerte minden hetedik 10 és 19 év közötti fiatalt érint valamilyen mentális zavar. Az előadásban bemutatott adatok szerint a magyar diákok mindössze 47%-a mondja azt, hogy lelkileg jól van, szemben az 59%-os európai átlaggal, és a megkérdezett magyar iskolások 34%-a gyakran vagy szinte mindig lehangolt, 15%-a pedig magányosnak érzi magát. Több mint felük legalább hetente két vagy több pszichoszomatikus tünetet is tapasztal. Az UNICEF Magyarország és az IDEA intézet közreműködésével készült most egy még nem publikált kutatás, viszont már mondtak előzetes eredményeket, miszerint a 14-19 éves fiatalok 33%-a már mentális egészségi vagy pedig magánéleti kérdésekkel is bizony az AI platformokhoz fordul. Még súlyosabb, hogy egy komoly lelki krízisben 18%-uk elsősorban a mesterséges intelligenciától kérne segítséget és senki mástól. Kiderült az, hogy a tinik 40%-a kér segítséget az AI-tól, amikor szomorú vagy pedig szorong. A fiatalok indokai pedig abszolút kiózanítóak. Az AI az mindig azonnal elérhető, rögtön ott van, ingyenes, nem kell hozzá időpontot kérni, telefonálni, vagy pedig személyesen megjelenni, és talán ami a legfontosabb, hogy nem neveti ki és nem ítéli el őket. Ez azonban nem az AI alkalmasságát, hanem az elérhető emberi segítség hiányát mutatja. Hát fontos gondolatok ezek. A budapesti mesterséges intelligencia konferenciából és abszolút kiózanító nekünk a felnőttek számára. Ami azt is megmutatja, hogy valószínűleg a fiatalokkal való kommunikáción van mit javítanunk, és talán többet kellene kérdeznünk. Én pedig kérdés nélkül azért görgetjük tovább a kedreggelt. Nyíregyházáról most érkezünk Londonba, legalábbis zenében, a Bermudával.

0: Jó reggelt, már nem sokára 8:30, itt a Keddi, itt a Best reggelén, Simon Norbert vagyok. Ha hétvégén megy a Tirpák Fesztiválra, akkor egyen sok savanyú káposztást ételt. Ha pedig savanyú káposztás ételt szeretne készíteni hétvégén, akkor Marika nénitől, Gizi nénitől, Janka nénitől vegye meg a piacon, az lesz az igazi. Mondom ezt azért, mert hogy új kutatások szerint egyes gyulladásos és anyagcsere markerekre is hatással lehet a jó savanyú káposzta. Ugye elsősorban a töltött káposzta, a disznótor vagy valamelyik klasszikus téli étel jut eszünkbe, pedig önmagában is figyelemre méltó. Ez az élelmiszer a fermentáció során ugyanis nem egyszerűen savanyú lesz a káposzta, ugyanis a mikroorganizmus sok átalakítják a benne lévő vegyületek egy részét, miközben a nem hőkezelt változatok élő tejsav baktériumokat is tartalmaznak, és egyre több kutatás foglalkozik is ezzel, hogy a fogyasztásuk befolyásolhatja például az immunrendszer működését, a bélrendszer működését, és bizonyos gyulladásos betegségek szintjét is csökkentheti, de nem mindegy, hogy miért veszünk és hogy miért eszünk, ugyanis a savanyú káposzta hagyományosan káposztából és sóból készül, a savanyításért pedig tejsav baktériumok felelnek. Ha a kész terméket nem pasztőrözik, ezek közül bizonyos mikroorganizmusok életben maradhatnak, ezért az ilyen termékek élő baktériumokat is tartalmazhatnak, és ez a változat az igazán jó. A bolt a polcain azonban nem minden savanyú káposzta ilyen, ugyanis a hőkezelt, pasztőrözött termékekben a fermentáció során jelenlévő mikroorganizmusok nagy része elpusztul. Szóval próbáljuk kerülni a hőkezelt, pasztőrözött termékeket, hanem maradjunk az eredetinél. Menjen ki a piacra, biztos talál majd ilyet. Aztán pedig jöhet belőle a finom toros káposzta. Érdekes kérdést feszeget majd Molnár József és Szakács Tibi a Csak 10 perc rovatban. A külön alvásról lesz szó. Váláshoz vezet, vagy pedig nem? Kiderül ma reggel, rövidesen már itt a Besten.
1: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Csoda szép napot kívánok a rádió hallgatóknak, a Csak 10 perc rovatot hallgatják vélhetően. Ma is én Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, nagyon szép napot kívánok neked, szia!
3: Itt vagyok, és örülök, hogy tudunk beszélgetni, mindenkinek jót kívánok erre a napra is. Ahogyan ez lenni szokott, ha jól indítjuk a napot, akkor remélhetőleg, és napközben is jókat kapunk, akkor a hát napunk egy kicsivel jobb tud lenni, mint a tegnapi volt.
2: Sláger téma jön. Azért, mert a párkapcsolatoknak, hát szóval szerves része az, hogy nem mindegy ám, hogy milyen a csúcsú. Ezt most úgy értem, hogy tényleg nem mindegy, hogy mi történik a hálószobában. Most ne 18-as karikára tessenek gondolni, hanem csak kifejezetten arra.
3: 16-ra?
2: Nem, jó, na, úgy akarok csak fogalmazni, csak, mert a hallgatók így küldték el, hogy elküldtek először is nekem egy szlogent, mert tudják, hogy amúgy ágyneműkkel foglalkozom, meg alvással, meg ilyenekkel, hogy amit én régebben mondjuk egy posztban már kiírtam, hogy a paplan lehet közös, de a párna nem. Na és ugye ez indított el a gondolatot, hogy az elég sok háztartásban felmérve ezeket a dolgokat, azért megoszlanak ám itt a különböző számok, hogy együttalvás, külön alvás. Mi vezet itt jobban eredményre, és mi az utóbbi időben a jellemző? Mert én például most a középkorosztálytól viszonylag sok helyről hallom, hogy mondjuk az is lehet, hogy bármilyen alvási probléma miatt, de külön alszanak a felek. Viszont vannak olyanok, akik már 50 éve házasságban élnek, csodaszép boldogságban élnek, és mai napig úgy alszanak el, hogy ölelik egymást.
3: Na, ez egy érdekes dolog, amit felvetettél. Egy érzelemkutató végigvitt egy kísérletet, kifejezetten arra célozva a kutatást, hogy hogyan lehet az, hogy a külön alvó pároknál a párkapcsolat sokszor kiegyensúlyozottabb, izgalmasabb és tovább tart. Mert az derült ki, hogy a külön ágyban alvó párok, azok nem hogy eltávolodnának egymástól, hanem valamilyen szinten közelebb is kerülnek, sőt arról beszéltek, hogy még a szexuális elégedettségük is nagyobb. És ez indította el ezt a kutatást, hogy ez egyáltalán hogyan lehet. Nyilván, amiről mindenki tud, filmekből, könyvekből, mindenhonnan azt halljuk, hogy az az idealizált állapot, amikor egy szerelmes pár együtt akar lenni, egységgé olvad össze, és hát ugye ez az összeolvadás, ez ugye teljesen szembeáll attól, hogy miért akarnék valakitől külön aludni. Ebben ugye az volt az érdekes, hogy legalább annyira tesz türelmessé egy együttalvás, vagy egy ágyban alvás, mint türelmetlenné, mert hogyha állandóan ott van valami előtted, ami mindig a tied lehet, ott van valaki, akivel állandóan hozzászólhatsz, vagy állandó interakcióba kerülhetsz vele, azt egy idő után nem fogod megtenni. Tehát, hogy kell a kutatás szerint, és még egyszer mondom, itt ez egy érdekes kutatás
2: volt. Kell én idő?
3: Nevezzük ennek, mert most ezt nagyon sokan szeretik ezt a szót használni, akkor inkább azt mondjuk, hogy legyen egy kis távolság azért, hogy az együttlét majd jobb legyen.
2: Tehát azért legyen távolság, hogy legyen közelség.
3: Így van. Ez azért arra alapult ez a kutatás, hogy nagyon sokszor látható az, hogy a távkapcsolatokban, akik nyilván nem együtt alszanak, a távkapcsolatokban élőknél a intimebb kommunikációjuk van, a kommunikáció pozitívabb, kevésbé konfliktusos, mint azok között, akik közel vannak egymáshoz. Nyilván, mert a távolság az ugye nem eltávolító lakhat mindenkire, hanem azt a fajta élményt várod, amit a távolság nem adhat meg, de amikor ez a távolság ez eltűnik, és ott vagyunk egymás mellett, akkor úgymond mindenki a legtöbbet és a legjobbat hozza ki magából. Hát most erre alapulva, vagy nem erre alapozva, de azt ki lehet mutatni, hogy például Amerikában, ami ugye a világ másik végén van, a pároknak a harmada már külön hálószobában alszik.
2: De tudatosan úgy alakították az egész életüket,
3: így van,
2: hogy
3: így van, ez... így van. Értem. Tehát alapvetően a házas párok, amikor házat vesznek vagy bérelnek, ugye ott inkább a bérlésről van szó, ott két hálószoba nem azért kell, hogy majd a vendégeinknek legyen, hanem azért, hogy külön aludjunk is. Érdekes ugye, hogy a mi világunkban ugye akkor alszanak külön a párok, amikor horkol valaki, vagy éjszakai nyugtalansága van, vagy más időben eltolódik az alvásritmusunk, vagy már van egy olyan kor, ami után hol az egyik, hol a másik gyakrabban látogatja a fürdőszobát. És nyilván ugye, amikor ez a jövésmenés ott van az egy ágyban alvásnak, ez mind a kettőjükre rossz hatással van. Mert ugye felébredsz, téged is megzavar egyebek, és azt mondják, hogy egy ilyen külön alvásos történetnél ez már akkor kizáródik, mert akkor, ha kialszod magad, akkor nyugodtabb leszel a párkapcsolatodban, nem viszel annyi feszültséget, reggel jobb kedvel ébredsz, hogyha a másik esetleg nehezebben is, tehát ilyen módon ez közelebb tud hozni bennünket. De azt mondja ez a kutatás, hogy természetesen szükség van a közelségre, minden párkapcsolatra igaz ez, de valahol meg kellene tanulni azt az egyensúlyt, hogy ne legyünk annyira közel egymáshoz, hogy ne vegyük észre a másikat. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként. Nyilván a mi kultúránkban a francia ágyas kultúra terjedt el, és mondjuk meg őszintén, hogyha egy jókedvű baráti asztaltársaságnál ülünk, és mondjuk ott valahol kiderül az egyik párról, vagy akár többről, hogy ők nem egy ágyban alszanak, akkor az úgy nagyon sok kérdést kapnak, nem? Tehát nagyon sok olyan dolgot, hogy hogy van akkor ez, meg hogy van akkor az, hogy milyen furcsa, miközben lehet, hogy annyira ez mégsem furcsa, mert van, amit ez még össze is tud hozni.
2: Hát amikor én az alváskutatás részével nagyon-nagyon mélyre ástam magam is, és foglalkoztam vele nagyon sokat éveken keresztül. Szóval azt kutatták ebben a felmérésben, hogy a házastársaknak, vagy a párkapcsolatban élőknek milyen az alvási bioritmusa. Ebből arra következtetésre jutottak, hogy azok a párkapcsolatok hamarabb tönkrementek, ahol különböző alvási bioritmusok voltak. Tehát, hogyha mondjuk ez párkapcsolat választásnál, vagy párválasztásnál figyelembe vennék az emberek, akkor lényegesen hosszabb távon tudnának együtt lenni, és boldogabbak lennének. Jött ki ebből a kutatásból, és ennek az elemzéséből. Akkor ezek szerint ennek, Józsi, csak van valóság alapja.
3: Abszolút, és ebben az nagyon érdekes egyébként, hogy akkor, amikor két ember összeilléséről, vagy összeilleszkedéséről beszélünk, akkor azokra a dolgokra gondolunk először, hogy mi az, amit együtt csinálnak, mi az, amiben szabadidős tevékenységük, vagy szórakozási életük, vagy bármi, mi az, amiben ez így együtt van, vagy külön. Hát az utolsó lenne, hiszen az alvásról úgy gondolkodunk, hogy ott úgymond idézőjelben nem történik semmi. Hát ezen mit tudnánk ezen elrontani? És egyébként kiderül, hogy egyébként nagyon sok mindent, mert az alvás is egy történés, és ezzel igenis, hogy foglalkoznunk kell. Bár azt mondom, hogy ez a külön alvásos történet, vagy együtt alvásos történet, ez nem az, amiről csak ezt ebből leszűrve bármilyen párkapcsolatnak pozitívumát vagy negatívumát le tudnánk vonni. Tegyük meg azért őszintén azt a megjegyzést, hogy a legtöbb ember azt mondja, hogy hát, ha ezek nem alszanak egy ágyban, akkor ott biztos vannak nagy problémák. Talán még a mi társadalmunk nem nőtt fel ahhoz, hogy csak csupán ebből nem lehet messze menő következtetéseket levonni. Elcsodálkoznánk azon, hogyha ez tudatosan történik, akkor ez a kis távolság, ez lehet, hogy nagyobb közelséget hoz idővel.
2: Így van. És amiről én beszéltem, akkor ezek szerint ezzel a különalvási, mondjuk ez terápiával, akkor ez teljesen rendben is tartható.
3: Vagy adott esetben jobbá tehető, így van.
2: Így van. Szóval a párkapcsolat megmentése fel ebből a szempontból. Szerinted az emberek különben szégyellik ezt, mert nyíltan nem nagyon beszélnek róla, ez biztos.
3: Pontosan ebből kifolyólag, hogy nem nagyon merünk arról beszélni, hogy mi az, ami a társadalmi konvenciókhoz képest az életben nálad, nálam, vagy bárkinél ilyen területen más, mert a megítélés az mindig egy nagyon hamar megérkező reakció a környezetedből, és hogyha te úgy gondolod, hogy ezt a környezeted nem nagyon fogja érteni, hogy nálatok ez miért működik, és miért működik így jól, akkor ezzel nem fogsz előhozakodni.
2: Olyan cuki üzenetek jönnek a hallgatóktól. Erika azt írja, hogy az ő nagyszülei annyira szerették egymást, hogy amikor a nagymamája bekerült a kórházba, akkor a nagypapája is ment vele, mert hogy nem tudtak egymás nélkül aludni. Azért ezt is meg kell említsük, csak egy ilyen gondolatjel mellett, ugye?
3: Nyilvánvalóan, amiről mi itt beszélgetünk, az nem azt jelenti, hogy kinek hogyan kell az életét átalakítani, vagy trendivé tenni, vagy jobbá tenni feltétlenül, hogyha egyébként abban, amiben él, ő abban a boldogságát megtalálja. Nekem most, ahogy itt beszélgettünk, a Titanic című film jutott eszembe, amikor van egy olyan vágókép, amikor az idős házaspár összefekszik, és igen, ruhában fekszenek az ágyba, és várják a halált együtt. Nyilván ennek van legalább annyi haszna, mint annak, amikor azt látjuk, hogy az együtt alvást nem tudjuk jól csinálni, éppen a alvási ciklusaink eltérése miatt, és nem várjuk meg, hogy ez a párkapcsolatot is tönkretegye, hanem ezt meg tudjuk annyival oldani, hogy aludni külön fogunk, és itt minden szónak jelentése van, akkor ezt talán érdemes megtenni.
2: Bár azért hagyd mondjam-e saját magam életéből, hogy nekem is jobb az asszonnyal aludni, és én őszinte leszek. Tehát, hogy nem is nagyon, hogy mondjam, én nem szeretek külön aludni. Én nekem hallanom kell
3: a... Senki sem akarunk erről lebeszélni, nyilván téged.
2: De hallanom kell a szuszogását. Tehát, hogy mondjam, szóval nekem úgy tetszik, ahogy a mami szuszog.
3: Hát ez majd változik, amikor a hallás ott pedig romlani fog.
2: Igen. De jó téma volt ez ma, Józsi. Nagyon szépen köszönjük, hogy ebbe egy picit úgy elkalauzoltál minket, és köszönjük a hallgatóknak a témafelvetést. Tegyék ezt meg, és hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu weboldalunkon keresztül. Molnár József lelkész léleggyógyász barátommal beszélgettem. Józsi, legközelebb újra jelentkezünk. Nagyon szépen köszönjük, és további nagyon szép napot neked.
3: Köszönöm szépen, és remélem, hogy ugyanilyen lesz mindenkié.

9 órakor érkeznek a frissek a Best reggelben, és egy fontos info önnek, hogyha MVM partner, miszerint szeptember 2. felében jelentős informatikai átállást terveznek a földgáz ügyfél kiszolgálási rendszerben, ami átmenetileg megváltoztatja az ügyintézés megszokott menetét elég rendesen. Ez a fejlesztés ugyanis a lakossági és egyéb földgáz felhasználókat érintő ügyfél felületekre is kiterjed, ezért érdemes időben ellenőrizni, hogy van-e esetleg olyan elintézni való, amelyet még a korlátozások előtt célszerű lenne rendezni, ugyanis az átállás előkészületei miatt szeptember 17-től nem lesz elérhető az MVM online ügyfélszolgálata, a mobil alkalmazás sem fog menni, emellett pedig az előre fizetős mérők feltöltése is szünetel, a személyes ügyfélszolgálatokon szintén korlátozott lesz az ügyintézés, egyes ügyeket pedig már szeptember 17-től nem lehet majd elintézni, ezt érdemes részben tartani. Szóval 9 órak a frissek, aztán pedig a következő órában megnézzük, hogy milyen programokat tartogat nekünk Nyíregyháza erre a hétre még, és hogyan tudunk magunknak tartalmas délutánokat hétvégét szervezni.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
2: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
3: A rádió nem varázspálca, de ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Egyre több a térfigyelő kamera Nyíregyházán. Elismerést kapott a Sóstó-hegyi iskola. Még visszatérhet a hőség. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Egyre több térfigyelő kamera pásztázza Nyíregyháza utcáit, tereit. Az utóbbi években folyamatosan bővítette az önkormányzat a város kamera hálózatát bel- és külterületen egyaránt. Legutóbb 32 kamerát telepítettek 16 helyszínre. Jelenleg 601 eszköz figyel a biztonságra, írja a nyíregyháza.hu. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, került új térfigyelő a Kródi Gyula utcára, a bíróság előtti területre, több kereszteződésbe, de Kisteleki szőlőre és Borbányára is. A kamerák elsődleges célja a megelőzés, de a hatóságok is rendszeresen bekérnek felvételeket szabálytalanságokkal, balesetekkel kapcsolatban. Újabb rangos elismerést kapott a Sóstó-hegyi Szabó Lőrinc tagintézmény. Az iskola 2026-29 közötti időszakra nyerte el az Oktatási Hivatalbázis Intézménye címet. A nyíregyházi általános iskolák közül egyedüliként részesült az elismerésben, közölte az intézmény. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos szemlélet kialakítására, az intézményben konyhakert és állatsimogató is működik például. Kiemelik, a bázis intézményi cím annak a pedagógiai munkának az elismerése is, amelyben a pedagógusok és a szülők együttműködésre, valamint a természet közeli nevelésre egyaránt nagy hangsúlyt helyeznek. A napokban még visszatérhet a hőség, az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők, hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteoklinika igazgatója beszélt rádiónknak.
5: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hullámokat.
4: Arról, hogy milyen időjárás várható Szabolcsban, a következő másodpercekben lesz szó. Továbbra is a zavartalan napsütés lesz a jellemző, a felmelegedés is erősödik, Nyíregyházán napközben legfeljebb 29 fokot mérhetünk majd. Éjjel is derült, marad felettünk az égbolt, hajnalban 13 fok várható. Holnap éri el csúcsát az év nagy valószínűséggel utolsó kánikulája, 32 fok lesz a csúcs, ami után egy hidegfront jelentős lehűlést és némi csapadékot is hoz, pénteken legfeljebb 21 fokot mérhetünk majd. Egészen vasárnapig eshet még az eső.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig

A savanyú káposzta jótékony hatásairól volt már szó a mai Best reggelben, hát hétvégén lesz belőle bőven, ismét jön a Tirpák Fesztivál a Kossuth téren. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásával, a népi ízek találkozójának megnyitójával és a városi kulturális műsorokkal indul a program. A nap pedig 19 órakor kezdődő Korda György és Balázs Klári koncerttel zárul majd. Vasárnap pedig többek között Vadgasztro Fesztivál, Mimi a Méhecske koncert, Street Dance bemutató, vadászkutya bemutató és akusztikus koncert is várja önöket. A délutáni programot Nagy Csór András és zenekara koncertje, valamint az eredményhirdetések és a díjátadók színesítik, valamint a fesztivál kísérő programjaként 10 és 14 óra között Madár Suli bemutató is lesz majd, így a Tirpák Fesztivál idén is tartalmas hétvégét kínál. Tényleg minden korosztály számára, és brutál finom ételeket, ez a legfontosabb. Egyenek finomakat szombaton és vasárnap is.

0: Újabb programtipek itt a Best FM-en. Emeljük ki most a csütörtöki napot, jön a szakmafest, tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják Önöket. Minden, ami a munkával és a szakmákkal kapcsolatos, Nyitott Város, Gyárak utcája, 007 utca, Tudományok utcája, Profi utca, Lehetőségek utcája, Startup utca, Kreatív utca, Fit utca, Ízes sziget, Agrár sziget, és ez csak egy pár azokból a bebarangolható tematikus utcákból, amelyek csütörtökön a Kossuth téren rengeteg információt tudnak átadni. Hát és ha valaki, akkor Dr. Záhér Gábor is nagyon sok információt tud átadni a mérgekről. Pontosan ez a címe, Mérgek és függőségek tabuk nélkül, Dr. Záhér Gábor előadását is láthatjuk, hallhatjuk majd csütörtökön. Komoly témák közérthetően, a helyszín a Váci Mihály Kulturális Központ este 6 órától.
1: A nyíregyháziak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik, a jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free up and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat, imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. I don't wanna rock, DJ. But you're making me feel so nice. Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a Best FM. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jam.

Mozgalmas ez a szeptember, tényleg van itt minden, és akkor a folytatásban pedig már a szeptember második felében lévő programokra fókuszálunk. Érkezik újra Nyíregyházán az Extreme Trail Weekend, szeptember 19-e és 20-a lesz majd az időpont, szombaton akadályfutás, vasárnap pedig futóverseny. Ez a sportesemény ezúttal is a Sóstói erdő és az Aquarius élmény és parkfürdő területén lesz majd, de ráadásul a futás után lehet majd csobbanni a parkfürdő termál medencében, amit csak az Extreme Trail versenyzők és kísérőinek részére fognak majd megnyitni. Szintén sportos program a Bringaváros, igen, idén is lesz majd, sőt, hát már a 9. alkalommal lévő tekerés áll előttünk. A hagyományos őszi biciklis városi rendezvény szeptember 26-án szombaton szervezik majd, és ahogy azt már megszokhattuk, a rendezvényen résztvevő pecsét gyűjtő menetlevelet kapnak, amelyre a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokat is lehet bezsebelni. Igazán mozgalmas, szó szerint mozgalmas a szeptember Nyíregyházán.

0: Mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Teljes útlezárás mellett dolgoznak a szakemberek a 36-os főútvonalon, a Salamon-Bókori út és a Valenta autó közötti szakaszon. Ezért jelentősen nagyobb a forgalom a 38-as főútvonalon, mi a Telek és Nyíregyháza között torlódással kell számolniuk az arra közlekedőknek. Városszerte tartanak a közműhelyreállítások, legyenek körültekintőek. A Vasvári Pál utcán és lakott területen kívül Nagykálló és Nyíregyháza között jelzőlámpás irányítás mellett folynak a munkálatok. Nem megszokásból közlekedjenek, vezessenek óvatosan. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

Én azt gondolom, most már itt 10 óra előtt egy kicsibe finem van a keddi nap, szeptember 8-a. Elindult a Best FM-mel és a Best reggelel, én Simon Norbert vagyok, szóval jó munkát mára, és hogyha home office-ban dolgozol, akkor ne feledd, hogy a home office lényegében az, amikor 8 órán keresztül dolgozol, de közben a macskád a főnököd, a hűtő a kollégád, az ágy pedig folyamatosan túlórára hív. Holnap folytatunk mindent, reggel 6 órakor találkozunk.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
2: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézz be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér. Szeptember 10.
4: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Csütörtökön ismét Szakmafest. Ősszel folytatódik a Deák Ferenc Akadémia. Idén is lesz Bringaváros. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Csütörtökön ismét a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. 4. alkalommal rendezik meg a Szakmafestet. Az eseményen a képzés, a munka és a gazdaság világa találkozik. Az érdeklődők tematikus utcákon ismerkedhetnek a szakmák világával, mondta rádióknak Gubánné Pap Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója.
6: A koncepció idén is az, mint minden évben, hogy interaktív tevékenységek révén minél többet mutassunk meg a különböző szakmákból. Itt nem kiállítóként jelennek meg a cégek, iskolák, hanem együtt tematikus utcákban, interaktív tevékenységek keretében közösen vonják be a fiatalokat különböző érdekes tevékenységekbe. Meg kell említenem, hogy mindig népszerű a Tudományok utcája, ahol úgy gondolom, hogy most még nagyobb lesz az érdeklődés, hiszen a robotok mellett ugye megjelent a mesterséges intelligencia, és ezzel kapcsolatosan különböző interaktív foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók.
5: Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az ősz folyamán szó lesz még Nagy Imre életpályájáról, vagy magáról a forradalomról is. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Idén már 9. alkalommal rajtol el a Bringaváros Nyíregyházán. A hagyományos őszi kerékpáros városi rendezvényt ezúttal szeptember 26-án tartják. Az eseményen résztvevők most is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, ezzel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek, olvasható a város turisztikai oldalán. A családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A Bringaváros keretében minden évben több százan tekernek Nyíregyháza utcáin, a Kossuth téren pedig szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Szinte sehol sem takarják felhők az eget Nyíregyháza környékén, ennek köszönhető, hogy ma a tegnapi csúcsnál is magasabb hőmérsékletet mérhetünk a legmelegebb órákban, 29 fokot. Holnap azonban még ezt is túlszárnyaljuk, 32 fok lesz a csúcs. A nyárias hőség mögött azonban már érkezik is egy hideg front, ami csapadékos, hűvös, őszies időt hoz. Ezután állandósul is, 23 foknál a hét folytatásában nem lesz melegebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Nagyon kellemes, szép délelőttöt kívánok. Ez a 103.9 Best FM, és remélem együtt töltjük a következő 4 órát. Rengeteg mindennel készültem. Hamarosan köszöntjük az Adrieneket.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Ez nagyon jó. Minden elismerésem az önöké. Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
1: és a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
1: Ez a Best FM.
0: Best FM.

Szeptember 8-a van, és ma az Adrieneket köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Az Adrien egy női név, az Adriana franciás alakjából származik. Az a jelentése, hogy a Velence tartományában lévő, vagy Hadria városából való. Az Adriennek van egy férfi párja is, az Adrián, illetve annak a régiesebb magyarosított változata, ami szerintem nagyon szépen hangzik, ez az Adorján. A 90-es években egy nagyon gyakori névnek számított idehaza az Adrien, a 2000-es években is benne volt a legnépszerűbb 36-57. Rangsorban, aztán egy kicsit rontott a helyezésén, és elmondható, hogy mára már csökken az Adrien név népszerűsége. Egyébként az Adrienek ünnepelhetnek még március 4-én és 5-én is. Sok híresség kapta ezt a keresztnevet. Bánhegyi Adrien világbajnok, kötélugró, Beke Adrien labdarúgó, Hauser Adrien zongorista, Molnár Adrien válogatott labdarúgó, vagy éppen Szekeres Adrien énekesnő. Holnap az Ádámokat köszöntjük!

0: Létezik-e kutya-macska barátság? Miért van ez az ellentét a kétféle négy lábú között? Hogy korábbi adásban erről kezdtünk el beszélgetni Maglóczky Tibor kutya kiképzővel, és hát azért Tibi elmesélte, hogy ennek nagy valószínűséggel az az oka, hogy a kutya ösztöne azt mutatja, hogyha valami kisebb, mint ő, és fut előle, akkor meg kell fogni. A macskának meg az az ösztönkészlete, hogyha valami meg akarja fogni, akkor elfut, és ez így generálja egymást. Éppen ezért talán nehezen tudjuk elképzelni, hogy egy kutya és egy macska össze tud szokni. Pedig nagyon sok esetben ez megtörténhet. Hogyan? Hogy lehet ezt elérni? Ma ezzel foglalkozunk, ez lesz a témánk Maglóczky Tibor kutya kiképzővel.
1: A fokozatosság, ugye, amiről beszélgettünk a kiképzési, nevelési feladatoknál, hogyha valamihez szoktatjuk a kutyát, akkor a fokozatosság elve az nagyon fontos. Tehát ha valaki azt mondja, nézd csak, hogy hoztunk egy cicát és elengedik a kutyát, akkor annak általában nem lesz jó vége. De most csak egy példát mondok, hogy volt egy nagy testű pásztorkutya, 60 kilós, és már azért olyan 2 év körüli volt, és a gazdi hozott egy 6-7-es kis cicát. Úgy, hogy a kutya intenzíven támadta előtte a macskákat. Ott például úgy csináltuk, hogy a kutya bent szokott lenni a házban a mai napig, és akkor bevittük a kis cicát a házba, egy cica hordozóba. Azt letettük a szoba közepére. Nyilván a kutyát pórázra vettük, és elkezdtem sétálni a kutyával a box körül, amiben a kis cica volt. Nyilván a kutya megérezte. De mivel a boxon keresztül azért kisebb volt az inge, mert nem látta közvetlenül a macskát, meg nem látta nyilván a mozgását, de érezte a szagát. Aztán a kis cica ugye fújt, tehát az is beindította a kutyát, de ezek kisebb ingerek voltak, mintha elengedtük volna nyilván a kis cicát a lakásban. Ezért a kisebb ingerekre reagált a kutya, de ebben a helyzetben könnyebb volt kizökkenteni. Tehát adott esetben pórázon volt a kutya, és akkor pórázrántásokkal jeleztem neki, hogy mi a helytelen viselkedés, és akkor szépen fokozatosan egyre közelebb tudtunk menni, úgyhogy a kutya már nem reagált. Nyilván itt fárad a kutya is egyébként.
0: Igen,
1: mert nagyon sok gátlás éri, és mindig azt kell figyelembe vennem, hogy most mi az erősebb, még a vadászösztön, vagy már a gátlással egy olyan állapotba hoztam, hogy kevésbé intenzíven reagál a cicára. Na és akkor most az egész adás elmehetne erre, mert lépésenként nem fogom elmondani, mert nagyon lassú, és
0: tehát ez egy lassú folyamat.
1: Kis lépésekben haladtunk, meg többszöri alkalommal is folytatódott ez a foglalkozás, tehát nem úgy volt, hogy csettintettünk egyet, és akkor 100 lépésben megoldottuk, hanem mindig ülepedett a kutyában, hogy oké, találkoztunk már ezzel a macskával a boxban, hallottam a hangját, éreztem a szagát, ha intenzíven közelítettem, akkor a gazdi kiképző legátolt, stb. És akkor szépen így fokozatosan összeraktuk. Na, a lényeg az, hogy a végén a 6-7-es kis cica bujkált a 60
0: kilós. 6 éves
1: kilós.
0: Lett? Nem. Mire összeszoktatok? Nem viccelek, igen.
1: Nem. Tehát viszonylag gyorsan szerint ez ebben az esetben mondjuk egy ilyen 2 hét alatt azért összeszoktattuk őket, és nagyon jó érzés volt már látni, ahogy a 60 kilós sárhegyi juhász alatt bujkált a 8-7-es kis cica, játszott a farkával, bebújt az álla alá, rámászott, utána együtt aludtak, tehát szépen ki lehetett alakítani náluk, és mikor itt új cica került a lakásba, illetve oda a házhoz, akkor már sokkal könnyebb volt összeszoktatni. Tehát a kutyának egy jó élmény volt, kellemes élmény volt, megszokta a cicát, hozzászokott, hogy nem levadászni kell, hanem együtt lehet vele élni, még játszani is lehet vele finoman, és nagyon szépen kezelte. Tehát
0: ezt is megtanult, hogy finoman.
1: Volna, lemancsolhatta volna, igen.
0: De jó.
1: Úgyhogy fontos az, hogy mi hogy állunk hozzá ehhez a történethez. Egy tükröt tartunk a kutyának, a kutya pedig alkalmazkodik a mi szabályainknak megfelelően.
0: De ebben az esetben akkor
1: mi hozzuk.
0: Igen, és ebben az esetben akkor az ösztönök felülírhatóak tulajdonképpen, mert ahogy...
1: Az ösztön nem írható felül, hogy jó irányba terelhető.
0: Tehát, hogy nyugodtan ott lehet utána már hagyni őket, tehát, hogy jól lesznek.
1: Az még nem biztos.
0: Ja, az még akkor sem biztos?
1: Megtanuljuk a kutyát gátolni. A kutya reagál a gátlásra.
0: Aha.
1: Az megint egy következő folyamat, hogyha már így felügyelettel együtt vannak, és már látjuk, hogy nem történik baj, akkor a következő lépés még az, amit mondtál, hogy na, elkezdjük hozzászoktatni ahhoz, hogy nincsen folyamatos felügyelet, nincs folyamatos kontroll. Ez a második lépcső, így nagy vonalakban. Uh-huh. Jó, mert az, hogy összeszoktatunk egy kutyát egy cicával, úgyhogy folyamatosan ott vagyunk, ez egy adott szituáció a kutyának.
0: Igen.
1: De ha ebből a körből kilépek, akkor ugyanúgy, mint mondjuk előző adásban beszéltük a dobott élelmiszert.
0: Igen.
1: Ugye az egy új helyzet, hogy ott van a gazdi, vagy nincs ott a gazdi.
0: Aha.
1: Itt is a cicánál összeszoktattuk őket, oké, működik a dolog, de ha nem vagyunk ott, akkor lehet, hogy még be kellene avatkozni. Igen. És ugye ez a következő lépcsőfok, hogy hozzá kell szoktatni ahhoz is, hogy ha nem vagyunk ott, akkor sem bánthatja.
0: De jó. Az jutott eszembe, hogy lehet egyszerűbb a helyzet, ha egyszerre viszünk haza egy kis kutyát és egy kis macskát, de hogy mondjuk ez az a feltevésem helytálló-e vagy sem, legközelebb ezzel folytatjuk.

Szendi Hajni vagyok, megyünk tovább már is a kalendáriummal. Szeptember 8-a van, ma az Adrieneket és a Máriákat köszönthetjük fel. Ma van Kisboldogasszony napja, a Macedón Köztársaságban a Függetlenség napja, a Fizioterápia világnapja, az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja, a Büntetés végrehajtási szervezet napja Magyarországon. Na nézzünk egy-két eseményt, ami szeptember 8-án történt a nagyvilágban. Málta török ostromának ezen a napon lett vége 1565-ben. A május óta tartó ostromot a részsikerek ellenére feladta Mustafa generális, amikor a máltai lovagrend segítséget kapott Szicíliából. Megalapították a Howard Egyetemet, na hát ez sem most volt, 1636-ban. Megnyílt a Miskolci Nőnevelő Intézet, ez volt az első magyar felsőbb leányiskola, 1846 a dátum. Ugyanezen a napon Nagy Károlyban először találkozott Petőfi Sándor és Szendrei Júlia, aki életre szóló szerelme, felesége Zoltán fiúk anyja, a költő legfontosabb múzsája lett, és egyébként a találkozásuk napján rá egy évre ki is mondták a boldogító igen, tehát 1847-ben ugyanezen a napon, a megismerkedésük első évfordulóján. A pár mézes heteit Koltón a Teleki kastélyban töltötte. Először születtek dokumentáltan hatosikrek 1866-ban. A boldog szülők James és Janie Bassner volt Chicagóból. Angliában megbukott az ír önkormányzati törvény 1893-ban. Felavatták az Erzsébet király kilátót, amely egy nagyon népszerű kiránduló hely. Ugye Budapesten ez 1910-ben volt. A német csapat körülzárták Leningrádot 1941-ben, és hát megkezdték a város 900 napig tartó ostromát, döbbenetes. 1946-ban szeptember 7-e és 9-e között a Független Kisgazdapárt és a Magyar Paraszt Szövetség által Budapesten rendezett országos parasztnapok keretében nagy ülést tartottak a Hősök terén, melyen közel 500 000 vettek részt. Az ünnepség vezérszónoka Nagy Ferenc miniszterelnök volt. 100 magyar értelmiségi nyílt levélben fordult az országgyűléshez 1987-ben, bírálták a kormány gazdasági programját. Ünnepélyes keretek között az utolsó amerikai, brit és francia katona is elhagyta Németországot 1994-ben. 2022-ben pedig anyja II. Erzsébet halála után 73 évesen III. Károly került az Egyesült Királyság trónjára. Szerintem nem volt még olyan király, aki ilyen hosszú ideig várt, úgymond talomban volt, hogy majd egyszer ő lesz a király, de hát ez is megtörtént. És akkor nézzünk egy-két híres szülöttet. Gyarmati Fanni, magyar nyelvtanár, Radnóti Miklós hitvese 1912-ben született ezen a napon. Peter Sellers, angol színész 1925-ben. Ács Károly, magyar költő, műfordító 1928-ban. Kincses Veronika, kossuth-díjas magyar opera énekes 1948-ban. Ránki Dezső, kossuth-díjas zongora művész, kiváló művész, a Nemzet Művésze 51-ben született, míg David Arquette, amerikai színész 1971-ben.

0: Ez a Best FM a 103.9-en. Aki járt már Balázs Klári Korda György koncerten, az tudja, hogy ezeknek a koncerteknek nagyon különleges a hangulata, hiszen nemre és korra való tekintet nélkül hát hihetetlen mekkora rajongó tábora van ennek a megismételhetetlen párosnak. Nos, hamarosan találkozhatunk velük itt Nyíregyházán, hiszen jön a Tirpák Fesztivál a Kossuth téren. Szombaton, ezen a héten szombaton felvonulnak a Fűzőcsapatok, a Szabolcsi Koncert Fúvó zenekar és mazsorett csoporttal. Aztán jön a Népi Ízek találkozójának megnyitója, a Városi Szervezetek kulturális előadásai, eredményhirdetés és díjátadás, és este héttől Korda György és Balázs Klári koncert. Természetesen a Reptér is fel fog majd csendülni, de azért szeretném megjegyezni, hogy a Reptér mellett, hogyha az ember elmegy egy ilyen koncertre, akkor azt tapasztalja, hogy szinte az összes dalt ismeri, hiszen akkora munkásság van a házaspár mögött, hogy tényleg minden daluk ismert, a korukból pedig jócskán letagadhatnak még. Hát erről is beszélgettünk Balázs Klárival.
1: Ugye fiatal nem maradhatsz, mert hát az természetes, hogy ahogy

0: Az évek múlnak, azért történnek dolgok az ember szervezetében, meg egyáltalán.
1: De az biztos, hogy fiatalos tud maradni az ember, hogyha sok munkája van.
2: Kihívások, pörgés, feladatok.
1: Igen, igen. Az egy olyan nagy élmény, amikor tele van a sportcsarnok, vagy a színház terem, és amikor lejössz a színpadról, akkor úgy érzed, hogy hát akkor ezt megcsináltuk. És nem is akárhogy.
2: És nem is akárhányszor.
1: És nem is akárhányszor. Hogy amikor az ember úgy érzi, hogy most fáradtabb vagyok, most egy kicsit valami ilyen bajom van, olyan egy kicsit, az ember fölmegy a színpadra, elnézünk a nézőtérre, és látjuk ott ezt a sok mosolygós arcot, a csillogó szemeket, azt az érdeklődést, amivel tényleg nagyon-nagyon, szóval annyira figyelnek minket, és ez végig így van, valamint énekelnek, táncolnak végig, minden dalt ismernek, szóval ez olyan, mindig azt mondom a Gyurinak, hogy ez olyan, mint egy szeansz, tehát hogy elkezdődik az első dallal, és az utolsóig tart, és hát hihetetlen, és már rég az öltözőben vagyunk, és még mindig taps van, és vissza-vissza, és szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, nagyon szerencsések vagyunk.
2: Na hát ezt a hangulatot, ezt a szeánszot mi is kipróbálhatjuk. Szeptember 12-én, ezen a héten szombaton tehát a Térpák Fesztiválon a Kossuth téren, este 7-től Korda György és Balázs Klári lép majd föl, és másnap is zajlanak majd az események, ugyanitt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadászkamara kürt együttese nyitja a vasárnapi programot, majd jön az Erdők Mezők Asztal a vadgasztronómiai fesztivál megnyitója, a Mimi a méhecske koncertjét a gyerekeknek ajánlják, bemutatkozik a Street Dance School, lesz vadászkutya bemutató, ketten akusztik koncert, eredményhirdetés és díjátadás, és a két napos Térpák Fesztivált majd Nagy Csomor András és zenekarának koncertje zárja. További részletek a www.bestfmnyiregyháza.hu-n.

0: Balaton parton.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebbe jó a rádió.
3: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Könnyű zenei konferenciát tartanak a könyvtárban. Tárlatvezetés a Görög Katolikus Múzeumban. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Jó napot kívánok, ezek a Best FM hírei. A mikrofonnál Zsíros András. Korok 2.0 dallamok, élmények és emlékek címmel könnyű zenei konferenciával tisztelegnek Farkas Schulz Tibor előtt Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár szeptember 18-án várja az érdeklődőket. Előadásokkal, vetítésekkel és zenével idézik meg a hazai, valamint a nyíregyházi könnyű zenei élet több évtizedét, írja a nyíregyháza.hu. A program moderátora Erdei Nagy Ibolya lesz. A rendezvényen való részvétel ingyenes. A Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum programszervezőként csatlakozik az idei Jubileumi Ars Sacra Fesztivál rendezvény sorozatához. Szeptember 12-e és 20-a között Budapest, valamint számos vidéki és határon túli település templomai, múzeumai és közösségi terei készülnek programokkal. Nyíregyházán szeptember 16-án Petrasovszky Manó egy görög katolikus festősors a 20. században című időszaki kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők a Görög Katolikus Múzeumban Terdik Szilveszter kurátori tárlatvezetésével. A rendezvény ingyenesen látogatható, közölte az intézmény. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadássorozat október 1-én kezdődik. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Az ősz egyik országos szabadidősport programjai már harmadik alkalommal rajtolt el, és országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni. A szervezők tájékoztatása szerint a cél az, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetsége által indított kezdeményezés keretében a résztvevőknek 21 egymást követő munkanapon legalább 2 kilométert kell futva vagy gyalogolva teljesíteniük valamelyik kijelölt futókörön. Az adatokat a GeoGo alkalmazás segítségével kell igazolni. Az őszi forduló december 3-áig tart. Szinte sehol sem takarják felhők az eget Nyíregyháza környékén, ennek köszönhető, hogy ma a tegnapi csúcsnál is magasabb hőmérsékletet mérhetünk a legmelegebb órákban, 29 fokot. Holnap azonban még ezt is túlszárnyaljuk, 32 fok lesz a csúcs. A nyárias hőség mögött azonban már érkezik is egy hideg front, ami csapadékos, hűvös, őszies időt hoz. Ezután állandósul is, 23 foknál a hét folytatásában nem lesz melegebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Andrés, köszönjük szépen a híreket, délben újra tiéd a mikrofon, kellemes szép kedd délelőttöt kívánok a Best FM hallgatóinak, Szendi Hajni vagyok, szeptember 8-a van, ma az Adrienek és a Máriák ünnepelnek, holnap jönnek az Ádámok. Ma van a Kisboldogasszony napja, pontosan ez mit jelent, kiderítjük, aztán ellátogatunk a gleccserekhez is, ahol az olvadást gyapjúval szeretnék most megfékezni. Álljunk le a panaszkodással legalább egy hétre. Érdemes megfigyelni, hogyha ezt megtesszük és kibírjuk, mi történik állítólag az agyunkkal, mondok majd részleteket, de természetesen azt is ki fogom deríteni, hogy jön-e az ősz, vagy marad a nyár.

Szeptember 8-a, Kisboldog asszony napja, Szűz Mária születésének ünnepe a keresztény hagyományban. Mária születésének történetét maga a Biblia egyébként nem beszéli el, ezért az erről szóló részletek az ősi keresztény hagyományokból és apokrif iratokból maradtak ránk. E hagyomány szerint Mária idős szülők, Szent Joachim és Szent Anna gyermekeként született. Születését már az első keresztény századokban is nagy jelentőségű eseményként értelmezték a Mária tiszteletben. A keresztény gondolkodás szerint Mária különleges helyet kapott Isten üdvösség tervében, hiszen később ő lett Jézus Krisztus édesanyja. Ezért születését úgy tekintik, mint az üdvösség hajnalának kezdetét. Mária alakja a kereszténységben az alázat, a tisztaság, az engedelmesség és az anyai szeretet jelképe lett. Az ünnep eredete Jeruzsálemhez kapcsolódik, ahol a hagyomány Mária születési helyét tulajdonképpen tisztelik, tehát a Betesda fürdő közelében, úgy gondolják, hogy ott született. Az 5. század elején ezen a helyen Szent Anna tiszteletére templomot építettek, és szeptember 8-án megemlékeztek Mária születéséről. Az ünnep később a keleti egyházban, majd a nyugati kereszténységben is elterjedt. Rómában a 7. század végén a pápa hivatalossá is tette, mint ünnepet. Magyarországon kisboldogasszony vagy kisasszony néven vált ismerté a nap, az elnevezés pedig a középkorig vezethető vissza. Ez a nap a Nagy Mária ünnepek egyike, amelyhez számos magyarországi búcsújáró hagyomány is kapcsolódik. Régi szokás volt, hogy az emberek kisboldogasszony hajnalán a nap elkeltét várták, mert Máriát a hajnalcsillaghoz hasonlították. A néphagyomány szerint ez az időszak már az ősz közelettét is jelezte. A paraszti kultúrában kisasszony napjához a betakarítás, az őszi munkák és bizonyos helyeken a vetőmag előkészítésének hagyománya is kapcsolódott. A régi magyar mondás szerint kisasszonykor a fecskék is útra kelnek, ezért a napot fecskehajtó kisasszonyként is emlegették. Kisboldogasszony tehát egyszerre Mária születésének ünnepe, az öröm és a remény jelképe, valamint a természet változásának egyik fontos őszi határnapja. A keresztény üzenete pedig az, hogy Mária születésével, a hit szerint, megkezdődött az az út, amely később Krisztus megszületéséhez és az emberiség megváltásához vezetett. Flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei

Már is megnézzük, mi a helyzet a gleccserekkel. Hát nyilvánvalóan látatlanba mondható az, hogy bajban vannak, nagyon sok olvad, gyorsabban, mint kellene. Most szokatlan módszerrel próbálják lassítani a gleccserek olvadását. Svájci kutatók műanyag alapú takarófóliák helyett gyapjúból készült vastag szövetekkel borították be az egyik gleccser egy részét. A Keep It Whole elnevezésű kísérlet a Summit Foundation környezetvédelmi szervezet által jött létre, a tudományos felügyeletben pedig a svájci gleccser megfigyelő hálózat munkatársai is részt vettek. Az Alpokban már évek óta használnak világos színű, mesterséges geotextíliákat a jég és a hó védelmére. Ezek ugyanis visszaverik a napsugárzás egy részét, csökkentik a takaró alatti terület felmelegedését, így a lefedett részeken 50-70%-kal is mérsékelhetik az olvadást. A módszert leginkább sípályák, turisztikai létesítmények vagy más gazdasági szempontból fontos kisebb területek megóvására alkalmazzák. A szintetikus takaróknak ugyanakkor jelentős a környezetvédelmi hátránya. A gyapjú ezzel szemben természetes, megújuló és biológiailag lebomló anyag. A projekt ötlete 4 egyetemi mesterszakos hallgatótól származik. A kutatók június végén 2 egyenként 100 négyzetméteres gyapjú takarót terítettek le Nyugat-Svájcban egy gleccseren. Nos, a prototípussal beborított rész egy hagyományos, műszálas geotextíliával fedett területtel lett utána összehasonlítva. A nyár folyamán 2 hetente végezték el a méréseket, megállapítva, hogy mennyi jég és hó olvadt el az egyes takarók alatt. Az első eredmények a vártnál is kedvezőbben alakultak. A gyapjú hozzávetőleg ugyanolyan hatékonyan lassította az olvadást, mint a szintetikus borítás. Ráadásul a szélsőséges hegyi időjárást is meglepően jól viselte. A szakértők előzetesen attól tartottak, hogy az anyag nem lesz elég tartós, a takarók azonban a nyár végére is teljesen használhatóak maradtak. A kezdeményezés egy másik problémára is megoldást kínált. A projektvezető szerint a Svájcban termelt gyapjú 40-70%-át jelenleg egyáltalán nem hasznosítják. Komposztálják, elégetik, mert feldolgozása nem gazdaságos. A gleccser takaróhoz ezért egy helyben rendelkezésre álló, nagyrészt hulladékként kezelt alapanyagot fel tudnak használni.

Biztos vagyok abban, hogy már mindenki találkozott olyan emberrel, rokonnal, ismerőssel, akivel, ahogy találkozik, belőle csak ömlik a panasz. Semmi sem jó, mindenki hülye, amúgy is az élet az borzasztó, szóval folyamatosan panaszkodik. Nyilvánvalóan a panaszkodás az úgy jól eshet az embernek, nem úgy kiadja magából a feszültséget, tehát néha kifejezetten jó érzés, ha panaszkodunk, leülünk egy baráttal egy kávére, és már mondjuk is, hogy mennyire borzasztó volt a reggelünk, a napunk, az évünk, a kapcsolatunk, a munkahelyünk, sorolhatnám. Viszont sokszor attól, hogy beszélünk egy problémáról, még nem biztos, hogy közelebb kerülünk a megoldáshoz. Most a BN hozott le egy cikket arról, hogy próbáljuk ki, milyen az, hogyha egy hétig nem panaszkodunk. Az agyunk természetes módon hajlamosabb észrevenni, ugyanis a negatív dolgokat. Lehet, hogy tegnap 5 ember megdicsérte a munkánkat, de valószínűleg sokkal tovább emlékszünk arra az egyetlen mondatra, ami mondjuk rosszul esett. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy pesszimisták vagyunk, hanem az agyunk egyszerűen így működik. A problémákra és veszélyekre fokozottan figyelünk, mert hogy fontos információt tartogathatnak a számunkra. A panaszkodás könnyen ráerősíthet erre a működésre. Amikor elmondjuk valakinek, hogy mi történt, és ő azt mondja, teljesen igazad van, ez jó lesik, mert hogy végre valaki megért minket, és tudja, hogy fú, hát igen, nekünk ez most nagyon rossz. Tehát ezzel alapvetően semmi baj nincsen, a problémákról nagyon fontos beszélni. A kérdés a Bion szerint, és szerintem is, az, hogy mi történik ezután. Azért beszélünk valamiről, hogy feldolgozzuk és megoldást találjunk rá, vagy egyszerűen ugyanazt a történetet mondjuk el újra, újra, újra és újra, miközben semmi, de semmi nem változik, mert a kettő között hatalmas a különbség. Ha állandóan arra irányítjuk a figyelmünket, ami rossz, egy idő után egyre könnyebben fogjuk észrevenni az újabb bosszúságokat is. Tehát az embernek elromlott a kávéfőzője, akkor mondhatja azt, hogy fú, hát oké, ez most gáz, hogy elromlott a kávéfőző, nem baj, majd elviszem a szervizbe, vagy csináltatok egy tesztet rajta, vagy veszek egy másikat, addig meg nem tudom, keverem az instantot, de van, aki azt mondja, hogy ó, elromlott a kávéfőző, miért pont velem történik ez, és akkor ilyen egész napokig, hetekig megy a problémázás, hogy miért történt az, hogy elromlott a kávéfőző. Na most a kávéfőző ettől nyilvánvalóan nem fog megjavulni. Tehát mindig lesznek kérdések, félreértések, helyzetek, amelyekre semmilyen ráhatásunk nincs, viszont azt lehet gyakorolni, hogy ezekre mennyi figyelmet áldozunk az életünkből, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Nyilván, hogyha eldöntjük, hogy most nem fogunk panaszkodni, nem tudom, egy hétig, akkor ez nem megy egyik napról a másikra. Tehát nem lehet az agyunkat megváltoztatni hétfőn 2 óráról 3 órára. Nyilvánvalóan még egy hét sem tesz hatalmas varázslatokat, de a szakemberek szerint egy hét már elég lehet ahhoz, hogy észrevegyünk valamit, amely korábban automatikussá vált az életünkben. Az első meglepetés valószínűleg az lesz, hogyha elkezdünk arra figyelni, hogy ne panaszkodjunk, hogy tényleg mi mennyit panaszkodtunk valójában. Lehet, hogy eddig azt gondoltuk magunkról, hogy egyáltalán nem is vagyunk panaszkodós típusba tartozó emberek, aztán elkezdjük figyelni a saját mondatainkat, és kiderül, hogy de, mert nem tudom, reggeltől estig folyamatosan küzdünk a világgal szemben. Ezen külön-külön teljesen jelentéktelen dolgok, viszont együtt megmutatják, hogy mennyire automatikusan keressük azt, ami zavar minket. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk jó emberek, egyszerűen elkezdünk látni a saját gondolatainkban minták. Ez a legfontosabb, és hogyha megvan a minta, észrevesszük, hogy tényleg mondjuk sokat panaszkodunk, akkor a mintát, ha felfedeztük, már lehet rajta változtatni. Ne erősítsük meg az agyunkban a negatív dolgokat.

Jön-e az ősz, mi a helyzet ezzel? Megválaszolom, vagy legalábbis megpróbálom megválaszolni ezt a kérdést. Holnap még igazi nyárias időre számíthatunk Magyarországon, holnap lesz a hét legmelegebb napja. A nap nagy részében derült, napos idő várható, aztán délutántól a Dunántúlon egyre több gomoly felhő jelenhet meg. Ott később zápor, zivatar is kialakulhat, máshol azonban jellemzően száraz marad az idő. A déli szél többfelé megél.

Énkül helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hajnali órákban általában 10-17 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 30-36 fok lesz. Csütörtökön már érezhető a változás majd, a nyugati ország részben felhősebbé válhat az ég, záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A keleti-délkeleti tájakon még több lesz a napsütés, melegebb az idő, de délen, majd nyugaton elkezd csökkenni a levegő hőmérséklete. A hajnali 12-20 fokról csütörtökön 20 és 30 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Pénteken, szeptember 11-én aztán már jelentősen hűvösebb levegő érkezik Magyarország fölé. A hőmérséklet visszaesik, és az ország nagy részén 19 és 25 fok közötti maximumokra számíthatunk. A reggel is frissebb lesz 8-18 fokkal. Viszont a következő pár napban még az allergiások nem lélegezhetnek fel, hiszen továbbra sem kedvező a helyzet. A parlagfű pollen koncentrációja még mindig országszerte magas, sokfelé pedig nagyon magas.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
3: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta, minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
4: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formába juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézz be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér, szeptember 10.
5: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
6: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Egyre több a térfigyelő kamera Nyíregyházán. Elismerést kapott a Sóstó-hegyi iskola. Még visszatérhet a hőség. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jó napot kívánok, jönnek a részletek. Egyre több térfigyelő kamera pásztázza Nyíregyháza utcáit, tereit. Az utóbbi években folyamatosan bővítette az önkormányzat a város kamera hálózatát bel- és külterületen egyaránt. Legutóbb 32 kamerát telepítettek 16 helyszínre. Jelenleg 601 eszköz figyel a biztonságra, írja a nyíregyháza.hu. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, került új térfigyelő a Kródi Gyula utcára, a bíróság előtti területre, több kereszteződésbe, de Kisteleki szőlőre és Borbányára is. A kamerák elsődleges célja a megelőzés, de a hatóságok is rendszeresen bekérnek felvételeket szabálytalanságokkal, balesetekkel kapcsolatban. Újabb rangos elismerést kapott a Sóstó-hegyi Szabó Lőrinc tagintézmény. Az iskola 2026-29 közötti időszakra nyerte el az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet. A nyíregyházi általános iskolák közül egyedüliként részesült az elismerésben, közölte az intézmény. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos szemlélet kialakítására, az intézményben konyhakert és állatsimogató is működik például. Kiemelik, a bázis intézményi cím annak a pedagógiai munkának az elismerése is, amelyben a pedagógusok és a szülők együttműködésre, valamint a természet közeli nevelésre egyaránt nagy hangsúlyt helyeznek. A napokban még visszatérhet a hőség, az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteoklinika igazgatója beszélt rádiónknak.
8: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly tervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hullámokat.
7: Arról, hogy milyen időjárás várható Szabolcsban, a következő másodpercekben lesz szó. Szinte sehol sem takarják felhők az eget Nyíregyháza környékén. Ennek köszönhető, hogy ma a tegnapi csúcsnál is magasabb hőmérsékletet mérhetünk a legmelegebb órákban, 29 fokot. Holnap azonban még ezt is túlszárnyaljuk, 32 fok lesz a csúcs. A nyárias hőség mögött azonban már érkezik is egy hideg front, ami csapadékos, hűvös, őszies időt hoz. Ezután állandósul is, 23 foknál a hét folytatásában nem lesz melegebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
10: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. További kellemes szép napot kívánok, és jó étvágyat mindenkinek, aki ebédel. Ha venni akarunk egy mosógépet, rájövünk, hogy nem olcsó, ez az első. A második az, hogy hatalmas különbségek vannak teljesítményben, árban. A harmadik pedig az, hogy hát ez nem egy ilyen egy-két évre vásárlós történet. Most csináltak egy mosógép tesztet, döbbenetes eredmények születtek, mindjárt mondom a részleteket.

vannak találmányok, olyan háztartási gépek, amelyek teljesen jók, hogy ott vannak a háztartásunkban, észre se vesszük, hogy milyen sokat segítenek nekünk a hétköznapokban, mindaddig, amíg el nem romlanak. Hát mondjuk ide sorolható abszolút a mosógép is, tehát gondoljunk bele, hogy a dédszüleink hogy mostak, ugye? Tehát kézzel, meg forgótárcsával, meg ugye most is a Duna partján ugye szoktak mohásnál mindig bemutatni minden évben ilyen mosási technikákat régről, amikor tényleg vitték a szennyes ruhát és a Dunában mostánk mosófákon. Szóval a mosógép egy nagyon-nagyon jó történet, ma már zenél, szöveggel beprogramozzuk, stb. Fontos azonban, hogyha mosógépet szeretnénk venni, akkor mit is tegyünk? Mert hogy a Tudatos Vásárlók Egyesülete 107 különböző mosógépet tesztelt le, ami azért nem kicsi szám. Az Egyesület 16 márka 107 hazai boltban és webshopokban megvásárolható mosógépét vizsgálta meg laboratóriumban. Nos, kiderült, hogy hasonló árért egészen eltérő mosási teljesítményt kaphatunk, és a gyorsaság vagy az alacsony fogyasztás sem mond el mindent arról, mit tud valójában a készülék? Egy mosógép hosszú évekre szóló és sokszor több százezer forintos beruházás. Vásárláskor nyilván nagyon könnyű összevetni az árakat, a kapacitást, az energiafogyasztási besorolást, de éppen azt nehéz előre megítélni, ami használat közben a legfontosabb, hogy mennyire lesznek valóban tiszták a ruhák. A Tudatos Vásárlók Egyesülete ezért nemzetközi együttműködésben egységes módszertan alapján 107 mosógépet tesztelt le a mindennapi használat során fontos szempontok szerint. A labor eredmények ezen a legalapvetőbb ponton hozták az egyik legmeglepőbb eredményt. A 107 vizsgált készülék közül csak 10 elégséges, 5 pedig elégtelen minősítést kapott mosási hatékonyságra, vagyis nagyjából minden hetedik tesztelt mosógép gyengén teljesített abban, amiért megvettük, hogy mosson jól, tisztára a ruhákat. Az elégtelenül mosó modellek közül több világmárka is található egyébként, most ezeket nem fogom felsorolni, de döbbened. Ár alapján megítélni egy termék várható teljesítményét is félrevezető lehet. Ráadásul éppen a mosási teljesítmény az, amit a termék adatlapjából egyáltalán nem tudunk kitalálni. A teszt azt is megmutatja, miért érdemes konkrét modellt, nem pusztán márkát választani, mert hogy bizony egy-egy márkán belül is található jó és kevésbé jó mosógép. Minden esetre egyébként, ha mosógépet szeretnénk venni, érdemes a teszteket elolvasni, megdöbbentő, megnézték, hogy például pamut majd műszálas programon hány perc alatt milyen minőségű lett a mosás, azt is megnézték, hogy a program a leggyorsabb mosási időt, azt mire lövi be, hány percre, és utána milyen lesz maga a ruha, gyűrődés, stb. Az öblítési eredményeket is megnézték, mert hogy az öblítés nagyon fontos, hogy ugye az öblítőszer nem maradjon benne teljesen a ruhában, és hát az alacsonyabb víz és energiafogyasztás is összehasonlították. Érdemes tehát ezt a tesztet megnézni, ha mosógépet vennénk.

0: Már Marokkó esetében is azt mondtam, hogy nagyon-nagyon különleges az az étel és ez a gasztronómia, ami ott készül, fűszerezés vagy az alapanyagok kapcsán, de hát azt gondolom, hogy most Algériában is ez teljesen beigazolódott, hogy itt is ez van, hiszen hát a fűszerbazároktól eljutottunk a világ kedvenc lecsójához, most pedig a nomádok ételét fogjuk megfőzni Algériában Friedrich Antas séffel. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is! Lehet, hogy hihetetlen lesz. Igen, Embadná. Na most ez a szaharai pizza, ez a másik halál komolyan, tehát ez a berberek meg az oázisok lakói eltemetett szaharai pizzája. Tehát amikor ott a dűnék között zord éjszaka, meg nomád karavánok, meg öntött vasban, egy ilyen öntött vas sertenyőben hogy is fogalmazzak, sütik meg, tehát kiásnak egy gödröt, abban tüzet készítenek, és amikor már parázsban, akkor erre ezt a öntött vas serpenyőt kórosítják föl, és egy speciális saját készítésű kézzel ott keverik, szaharai pizzát készítenek. Van benne egy kis apró, hogy mondjam, ricska, mert ez az egyedüli olyan étel, amit eddig találtam, hogy tevehússal is lehet készíteni. Igen.
0: De ez mondjuk alap részek. Ott náluk, hát nyilván nem.
1: Abszolút, tehát nekünk különlegesség abszolút mértékben, de itt is van egy egyszerű tészta recept, amikor finom liszt, meg búzadala, só, meg egy kis élesztő, cukorral meg liszttel kevernek, összekeverik a tésztát, és ez lesz a tészta alapja, tehát ez egy kelt tészta. Ezt kinyújtják hasonlóan, mint a pizzát, és ezt a kelt tésztát fogják megtölteni egy fűszeres töltelékkel, és az a különbség, hogy ezt becsukják, tehát hasonlóan, mint egy kálcónét fogják becsukni ezzel a ragúval. Szinte nagyon sokféle ragút lehet készíteni. Én azért is felraktam a tevehúsos ragút. Amit persze lehet bárányal, marhával, vagy kétével is felhasználni, és elkészíteni, mert nem hiszem, hogy most a következő boltba bemegyünk, és akkor tevehússal futunk szembe. De megvan a tevehúsos recept is. Igazából ez a tevehús, a tudorok szerint azt mondják, hogy a marhahúsnak nagyon közel van a marhahúshoz, ahhoz hasonló.
0: Tehát az elkészítési módja, állaga, mindene hasonló.
1: Így van, hasonló, abszolút.
0: Na, hát ez a szaharai pizza is jól hangzik, főleg, hogy így behajtogatják, nem?
1: Így van, pontosan, úgyhogy ez egy szaharai pizza, ami kálcónak.
0: Na, ami ennyi. Igen. Na, hát akkor így tisztelen is búcsúztatjuk Algériát, és akkor legközelebb Tunéziában folytatjuk. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Can't free up your mind, stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvence.

Régen ugye nagyon kevesen tudtak írni, olvasni, ez volt a természetes, aztán ugye szépen lassan nőtt azok aránya, akik már le tudták írni a gondolataikat, és el is tudták olvasni másokét. Minden esetre sokan mondják, ugye, hogy manapság, hát ismét egyre több lesz az írás tudatlan, oly értelemben, hogy nagyon sokan kezdenek elfelejteni kézzel írni, ugye? Mert hogy mindent géppel pötyögnek, és a kézírás mint olyan lehetséges, hogy jelentősen háttérbe fog szorulni bizonyos korosztályoknál, akiknek utána, ha valamit kézzel kell leírni, már gondot fog okozni. Egyébként elgondolkodhatunk azon is tényleg, bár azt gondolom, hogy mindenkinek más és más ez az arány, hogy ki mikor írt utoljára kézzel. Minden esetre szeptember 8-a az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja. Nos, a UNESCO 1966-ban hirdette meg először, 67-ben pedig már az egész világon megtartották. Az emléknap célja, hogy felhívja a figyelmet az írás-olvasás fontosságára, és arra, hogy az alapvető műveltség hiánya milyen súlyos akadályokat jelent az emberek életében. A UNESCO az írástudást alapvető emberi jognak tekinti. Az írástudatlanság nem egyszerűen azt jelenti, hogy valaki nem tud betűket összeolvasni. A mai értelmezés szerint az írástudás magába foglalja azt is, hogy az ember képes elolvasni, megérteni, értelmezni és ha kell létrehozni írott információkat, illetve a mindennapi életben ezeket a készségeket tudja képes használni. A probléma ma is hatalmas. A UNESCO adatai szerint 2024-ben legalább 739 millió fiatal és felnőtt nem rendelkezett alapvető írásolvasási készségekkel. Közülük körülbelül kétharmada nő, tehát a nőknél ez sokkal nagyobb arány. Új adatot nem találtam ezzel kapcsolatban, de nem gondolom, hogy jelentős a javulás ebben a pár évben. Az írás tudatlanság különösen nagy problémát jelent a szegénységgel, háborúkkal vagy az oktatáshoz való korlátozott hozzáféréssel küzdő térségekben. Az alapvető írás-olvasási tudás hiánya megnehezíti például a munkavállalást, az ügyintézést, az egészségügyi információk megértését, a társadalmi részvételt. Szeptember 8-a tehát a nemzetközi írás tudatlanság elleni küzdelem napja. Nagyon fontos, hogy ma már nem elég egyszerűen írni és olvasni tudni. A digitális világban egyre fontosabb a digitális, média és információs írás tudás is, vagyis annak felismerése, hogy mit érdemes elhinni az interneten, hogyan értelmezzük az információkat, hogyan használjuk biztonságosan a digitális eszközöket. Szóval a helyzet fokozódik.

Szendi Hajni vagyok, kilépünk Magyarországról, következik a világhíradó. És akkor a nukleáris fegyverekkel felszerelt haderővé fejleszteni haditengerészetét, ezt Kim Jong-un észak-koreai vezető Wonsan kikötő városában jelentette ki. Az ország második 5000 tonnás rombolójának hadrendbe állításakor. A Kengkon nevű hadihajó az ország keleti parti flottájához kerül. A romboló első vízrebocsájtási kísérlete 2025 májusában volt, de az akkor kudarcba fulladt. A hajó felborult, egy hónappal később aztán mégiscsak vízre tették. Kim Jong-un szerint a Kangkonnak az állami nukleáris ellencsapási rendszer részeként kell szolgálnia, és képesnek kell lennie megtorló csapás végrehajtására. Baleset történt Fogó-szigetén, legalább 25-en meghallattak, és hát emellett többen meg is sérültek. Iskolásokat szállító busz balesetet szenvedett a zöldfoki szigeteken. Az afrikai szigetországhoz tartozó Fogó-sziget hegyvidéki területén történt meg a baj. A helyi média az egészségügyi hatóságokra hivatkozva arról számolt be, hogy 7 holttestet találtak meg, és hát a hatóságok egyelőre nem tudják, hogy mi okozhatta ezt a tragédiát. Egy másik tragédia oka viszont abszolút ismert. 11 hegymászó halálát okozta egy lavina az oroszországi Kabard és Balkárföldön a Kaukázusban. 6 alpinista megsérült, további 6 sorsa pedig még ismeretlen. Hatalmas volt a pánik, balesetet szenvedette az Amazon egyik Boeing 767-es teherszállító repülőgépe a Miami nemzetközi repülőtéren. A gép leszállás közben túlfutott a kifutópályán, és a repülőtér területét elhagyva egy közúton állt meg. Körülbelül 170 ezer utas rekedt az indonéz repülőtéren, miután egy vulkánkitörés arra kényszerítette a hatóságokat, hogy ideiglenesen felfüggesszék a 8 repülőtér működését. A jakartai Soekarno-Hatta nemzetközi repülőtér volt az első, amelyet lezártak, miután a vulkán hamut lövelt a reptér légterébe. A közlekedési miniszter közölte, 1550

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban. Helyi rádiókban. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Csütörtökön ismét szakmafest. Ősszel folytatódik a Deák Ferenc Akadémia. Idén is lesz Bringaváros. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Csütörtökön ismét a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Negyedik alkalommal rendezik meg a szakmafestet. Az eseményen a képzés, a munka és a gazdaság világa találkozik. Az érdeklődők tematikus utcákon ismerkedhetnek a szakmák világával, mondta rádióknak Gubánné Pap Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója.
4: A koncepció idén is az, mint minden évben, hogy interaktív tevékenységek révén minél többet mutassunk meg a különböző szakmákból. Itt nem kiállítóként jelennek meg a cégek, iskolák, hanem együtt tematikus utcákban, interaktív tevékenységek keretében közösen vonják be a fiatalokat különböző érdekes tevékenységekbe. Meg kell említenem, hogy mindig népszerű a Tudományok utcája, ahol úgy gondolom, hogy most még nagyobb lesz az érdeklődés, hiszen a robotok mellett ugye megjelent a mesterséges intelligencia, és ezzel kapcsolatosan különböző interaktív foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók.
3: Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az ősz folyamán szó lesz még Nagy Imre életpályájáról, vagy magáról a forradalomról is. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Idén már 9. alkalommal rajtol el a Bringaváros Nyíregyházán. A hagyományos őszi kerékpáros városi rendezvényt ezúttal szeptember 26-án tartják. Az eseményen résztvevők most is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, ezzel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek, olvasható a város turisztikai oldalán. A családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A Bringaváros keretében minden évben több százan tekernek Nyíregyháza utcáin, a Kossuth téren pedig szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Szinte sehol sem takarják felhők az eget Nyíregyháza környékén, ennek köszönhető, hogy ma a tegnapi csúcsnál is magasabb hőmérsékletet mérhetünk a legmelegebb órákban, 29 fokot. Holnap azonban még ezt is túlszárnyaljuk, 32 fok lesz a csúcs. A nyárias hőség mögött azonban már érkezik is egy hideg front, ami csapadékos, hűvös, őszies időt hoz. Ezután állandósul is, 23 foknál a hét folytatásában nem lesz melegebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk itt a Best FM-en, 2 órakor jönnek majd újra, szép napot kívánok, virtuális ölelést küldök a születésnaposoknak, és persze Isten éltesse a Máriákat és az Adrieneket, ma ők ünnepelnek, Szendi Hajni vagyok, hamarosan egy olyan görög szigetet keresünk fel, ahol megoldották a szemét problémát.

Szendi Hajni vagyok, és Gyarmati Fannira emlékezünk. 1912. szeptember 8-án született ő Budapesten, később a magyar irodalomtörténet egyik különleges nő alakjává vált. Polgári családból származott, az édesapja Gyarmati Dezső gyorsíróként dolgozott, és saját gyorsíró iskolát is működtetett. Fanni mindössze 14 éves volt, amikor megismerkedett Radnóti Miklóssal, és kapcsolatukból hosszú, szenvedélyes szerelem alakult ki. A költő társaságában mindenki Fifinek becézte, és már fiatalon feltűnt műveltségével, intelligenciájával, határozott személyiségével. Fanni és Radnóti 1935-ben, augusztus 11-én házasodtak össze, miután a költő megszerezte a doktori fokozatát Szegeden. Közös otthonukat Budapesten a Pozsonyi út egy szám alatt rendezték be, és házasságuk első éveiben elsősorban Fanni tanári fizetéséből éltek. Fanni nem csupán a költő felesége volt, hanem teljes értékű társa, kritikusa, segítője, számos versének ihletője is. Radnóti több ismert költeményében is megörökítette őt, többek között a Két karodban című versben. A házaspár élete azonban korán sem volt felhőtlen, hiszen anyagi nehézségek, magánéleti konfliktusok és a háború egyre súlyosabb fenyegetése nehezítették a mindennapjaikat. Fanni 1935-ben 23 évesen kezdte vezetni naplóját, eredetileg azért, hogy megőrizze közös életük emlékeit. A napló végül különleges kordokumentummá vált, amelyből nem csak a házaspár mindennapjai, hanem a háború előtti és alatti Magyarország légköre is kirajzolódik. A II. Világháború idején Radnóti többször került munkaszolgálatra, miközben Fanni Budapesten várta hazaférjét. Radnótit 1944. novemberében 3. munkaszolgálatáról hazafelé tartva meggyilkolták. 35 éves volt. Fanni számára ezzel egy egész életre szóló gyász kezdődött el, és férje halála után soha többé nem ment férjhez. A háború után tovább tanult, orosz és francia tanári diplomát szerzett, majd tanárként dolgozott. Tanított többek között gyorsírást, később pedig franciát a Színház és Filmművészeti Főiskolán, ahol több színész generáció tanára lett. Évtizedeken keresztül gondozta, rendezte, őrizte Radnóti Miklós szellemi hagyatékát, miközben tudatosan távol tartotta magát a nyilvánosságtól. Naplójának 1935 és 46 közötti részei végül két kötetben jelentek meg, és rendkívüli betekintést engednek a költő és felesége kapcsolatának mindennapjaiba. Gyarmati Fanni 2014. február 15-én halt meg, 102 évesen, így csak nem 70 évvel élte túl férjét. Zeg Zoltán, a házaspár régi barátja, így fogalmazott róla: mindig a Miklós verse volt a szándék és a cél.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Változatosan.

belefulladunk a szemétbe, mindig mondom, én ám teljesen kiveri a biztosítékot, amikor valaki szemetel, és ugye már több mint 10 éve kutyások vagyunk az emberrel, tehát mikor megyünk bárhol sétálni, akkor nézem a kutyát, hogy ne egyen fel semmit, ne vágja szét semmi, ne lépjen bele semmibe, és ilyenkor látom, hogy milyen hihetetlenül sok szemét van a lábunk alatt, és hát Szlovéniában meg kétszer jártunk, és hihetetlen, hogy ott milyen tisztaság van, de tényleg az utolsó falu hegyre felvezető kis földútja mellett is például kint van a szemetes, és mellette egy kutyakoki gyűjtő kuka, mellette ott a zacsú is, stb. És döbbenetes tisztaság, és ahogy nem tudom, Szlovéniából átlépünk Olaszországba, már nem tudom, egymást érik a cigarettacsik szemét halmok, meg hát alapvetően azért Magyarországon is elmondható, hogy rengetegen szemetelnek még. Engem azt hitte a férjem egyszer meg fognak verni, mert hogy én ilyenkor így szólok, de tényleg, hogy bocsánhagytál valamit, fölveszem, oda teszem. Mert vannak ilyen dolgok, amiket komolyan nagyon gáz, nem tudok beemelni, tényleg. Tehát, hogyha valaki elmegy kirándulni, tele van a hátizsákja kajával, palackokkal, stb. Hát akkor, ha már vitte magával, akkor a szemetet, ami sokkal kisebb, meg súlyos-e akkora, azt miért nem lehet elhozni? Tehát miért természetes az, hogy az egész mondjuk az erdőben egy fa alatt végzi? Tehát én teljesen kikészülök. Na mindegy, nem akarok erről többet beszélni, de a szemétről igen, mert hogy, kérem szépen, Görögországban egy sziget megoldotta a szemét problémát, teljesen hulladékmentes lett, tilos. Korábban egy domboldalban temették el itt a saját szigeten megtermelt szemetet, a lerakó pedig csak nőtt és nőtt. Pár évvel ezelőtt azonban a kis sziget valami mással próbálkozott. Az újrahasznosításra szakosodott vállalattal kezdtek el együttműködni, teljesen felszámolva az utcai kukákat, és házhoz menő gyűjtést vezettek be. Minden háztartás és vállalkozás külön zsákokat kapott az újrahasznosítható és a szerves hulladéknak. Ennek eredményeképpen Tilos ma a világ első olyan szigete, amely megkapta a zéró minősítést, újrahasznosítási és komposztálási aránya 90%. Évente 330 tonna hulladékot termel a sziget, ennek 60%-a újrahasznosítható, 30%-a szerves, a maradék 10% pedig cementgyárakba kerül, és elégetik, tehát tüzelőanyag lesz. A szerves hulladékot komposztálják, abból lesz a műtrágya, majd ingyen adják a helyi gazdáknak. A nem újrahasznosítható részt alternatív tüzelőanyaggá alakítják. A többi 15 kategóriába válogatják, összetömörítik, és gazdaságilag értékes nyersanyagként a szárazföldre szállítják. A rendszer pedig úgy néz ki, működik. A regionális hatóságok azt tervezik, más görög szigetekre is kiterjesztik a modellt. Kövessük a példájukat!

0: Folytatjuk, már is jön a kalóriadó Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni! Üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Amikor ilyen influenza járvány meg hasonló időszak van, akkor ugye a televízióban is mindenhol különféle reklámokkal találkozhatunk, amelyek azt a célt szolgálják, hogy vegyünk minél több patikában lévő cuccot, hogy jól legyünk. Uh-huh. És hát ahogy az antibiotikumok időszaka eljön, ugye például ezekben a náthás időszakokban, akkor tele van a tévé a probiotikumok reklámjával is. Igen. Mert a probiotikumokkal elsősorban akkor találkozhatunk, ugye, hogyha antibiotikumot írnak fel.
1: Igen, a probiotikumokat ekkor szokták első körben ajánlani, vagy akkor esetleg, hogyha valaki trópusi országba utazik. Ugye a probiotikumokról azt kell tudni, hogy ezek élő mikroorganizmusok, amelyek képesek az emberek, illetve egyébként egyes állatok bélcsatornájában megtelepedni, ott elszaporodnak, és kedvezően befolyásolják a gazda szervezetet, tehát most ebben az esetben ugye az emberek egészségi állapotát. Kedvező hatással vannak ugye az egészségi állapotunkra, és csökkenthetik bizonyos betegségek kialakulását is.
0: Tehát akkor is szedjük, hogyha nem vagyunk betegek, hanem megelőzésre?
1: Alapvetően, hogyha kiegyensúlyozott a táplálkozásunk, fogyasztunk zöldségeket, gyümölcsöket, élő flórás tejtermékeket, például joghurtot, kefirt, akkor az étkezéssel be tudjuk vinni ezeket a baktériumokat megfelelő mennyiségben, de megváltozott egészségi állapot, például amikor ugye antibiotikum kúrára szorulunk, vagy esetleg vannak bizonyos olyan betegségek, egy vékony bélkontaminációs szindróma,
0: ami
1: nem feltétlenül, igen, nem feltétlenül jár együtt az antibiotikummal, általában egyébként igen, ilyenkor is szoktuk javasolni a probiotikumok használatát, de önmagában tényleg a kiegyensúlyozott táplálkozással ez biztosítható.
0: Láttam már olyat is a probiotikum mellett, hogy prebiotikum. Ez mi?
1: Igen, a prebiotikumok az tulajdonképpen ilyen élelmiszer komponensek résznek, amelyek alapvetően a zöldségfélékben, gyümölcsökben megtalálhatóak, vagy adalékanyagként kerülnek bele az élelmiszerekbe, ezek mindenképpen pozitívak egyébként. Azáltal tudnak kedvező hatást gyakorolni a szervezetre, hogy szelektíven fokozzák a baktériumok, alapvetően a probiotikus fajok szaporodását, az ő tápanyagukként fognak ezek a prebiotikumok részt venni, és ugye, hogyha a probiotikumoknak van tápláléka, könnyebben el tudnak szaporodni, és ezáltal jobban tudják a mi egészségügyi állapotunkat is kedvezően befolyásolni. Ilyen például az inulin, ami a csicsókában található meg nagy mennyiségben.
0: Tudsz még mondani egy-két ilyen dolgot, amiben van pre vagy probiotikum? Így természetes úton,
1: igen,
0: módon?
1: A probiotikumnál is akkor még egyszer ugye kiemelném az élő flórás joghurtot, kefirt, a savanyú káposztát, néhány sajtban is megtalálható, például cheddar sajt, mozzarella. A prebiotikum a már említett csicsókában nagy mennyiségben jelen van, hagymafélékben, száraz hüvelyesekben, mint például sárga borsó, vörös bab, vagy egyéb száraz bab, lencse, csicseri borsó.
0: Na hát akkor ezeket toljuk ezerrel, és akkor talán nem lesz szükség a kiegészítésre, ugye?
1: Hát igen, kivéve persze még egyszer megemlíteném, hogyha antibiotikum kúrára szorulunk, akkor mindenképpen fontos a probiotikumokat pótolni, vagy ha trópusi országba utazunk, akkor szintén, hogy a különleges ételekhez könnyebben tudjon alkalmazkodni.
0: Ja, hát nagyon sokan panaszkodnak erre, hogy elutaznak végre valahova, egy trópusi országba, aztán egy hétig a WC-n ülnek, tehát, hogy akkor ezt érdemes megelőzni. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm én is!

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, de előtte még programok, ugye a Tirpák Fesztiválról már szóltam, ahol a sztár fellépő Korda György és Balázs Klári lesz. Velük szombaton találkozhatunk a Kossuth téren, és Balázs Klári már beszélt is nekünk arról, hogy hogy bírják ezt a pörgést és a feléjük irányuló hatalmas szeretetet és rajongást. De hát azért lesznek még programok bőven ezeken túl is. Ingyenes kung fu bemutatót tartanak például szeptember 9-én, tehát szerdán. Hívják, várják az ingyenes önvédelmi bemutatóra az érdeklődőket a nyíregyházi Wing Chun Kung Fu iskolába, az Árok utca 17 szám, egészen pontosan a helyszín. Folytatódik a múltunk őrzői, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei műemlékvédelem és a Karták című előadás történetkötetének bemutatója. Szeptember 25-én lesz a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében. A Skanzenben is megemlékeznek a Magyar Népmese napjáról, a Sóstói Múzeum faluban. Két napos lesz az esemény, szeptember 29-e és 30-a. És hát fontos, felkészülési torna lesz a vízilabdásoknál, és ez a harmadik Nyírkem kupa. Szeptember 12-én várják a szurkolni vágyókat. Tudományos konferenciát szerveznek szeptember 11-én a Magyar Szellemi Élet organizátora cím. A konferencia 125 éve született Németh László író műfordító tiszteletére jön létre, nagyon-nagyon sok programmal, eseménnyel, mindegyik részletesen ott van a weboldalunkon, és ne felejtsük el a Korok konferenciát sem, ami a második fejezetéhez érkezik, ugye ez egy könnyű zenei konferencia, szeptember 18-án várják a zene rajongókat Farkas Schulz Tibor emlékére. Előadások, vetítések zenével összekötve a Móri Zsigmond megyei és város könyvtár konferencia termében. További programok a www.bestfmnyiregyháza.hu. Én most búcsúzom, átadom a szót dékán Pistinek, de holnap is jövök, remélem találkozunk délelőtt 10-kor. Szendi Hajnit hallotta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
2: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban.
4: Helyi rádiókban.
3: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Könnyű zenei konferenciát tartanak a könyvtárban. Tárlatvezetés a Görög Katolikus Múzeumban. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Jó napot kívánok, ezek a Best FM hírei. A mikrofonnál Zsíros András. Korok 2.0 dallamok, élmények és emlékek címmel könnyű zenei konferenciával tisztelegnek Farkas Schulz Tibor előtt Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár szeptember 18-án várja az érdeklődőket. Előadásokkal, vetítésekkel és zenével idézik meg a hazai, valamint a nyíregyházi könnyű zenei élet több évtizedét, írja a nyíregyháza.hu. A program moderátora Erdei Nagy Ibolya lesz. A rendezvényen való részvétel ingyenes. A Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum programszervezőként csatlakozik az idei Jubileumi Ars Sacra Fesztivál rendezvény sorozatához. Szeptember 12-e és 20-a között Budapest, valamint számos vidéki és határon túli település templomai, múzeumai és közösségi terei készülnek programokkal. Nyíregyházán szeptember 16-án Petrasovszky Manó egy görög katolikus festősors a 20. században című időszaki kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők a Görög Katolikus Múzeumban Terdik Szilveszter kurátori tárlatvezetésével. A rendezvény ingyenesen látogatható, közölte az intézmény. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadássorozat október 1-én kezdődik. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Az ősz egyik országos szabadidősport programjai már 3. alkalommal rajtolt el, és országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni. A szervezők tájékoztatása szerint a cél az, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetsége által indított kezdeményezés keretében a résztvevőknek 21 egymást követő munkanapon legalább 2 kilométert kell futva vagy gyalogolva teljesíteniük valamelyik kijelölt futókörön. Az adatokat a GeoGo alkalmazás segítségével kell igazolni. Az őszi forduló december 3-áig tart. Szinte sehol sem takarják felhők az eget Nyíregyháza környékén, ennek köszönhető, hogy ma a tegnapi csúcsnál is magasabb hőmérsékletet mérhetünk a legmelegebb órákban, 29 fokot. Holnap azonban még ezt is túlszárnyaljuk, 32 fok lesz a csúcs. A nyárias hőség mögött azonban már érkezik is egy hideg front, ami csapadékos, hűvös, őszies időt hoz. Ezután állandósul is, 23 foknál a hét folytatásában nem lesz melegebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Kedd délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. 2 után járunk 3 perccel, Hajni jó pihit kívánok, és lendítsük az órát. Dékán István vagyok, már is érkezik hozzánk. Sophie Lee's Backstory és a Murder on the Dance Floor. Klub élmények után pedig időjárás.

0: Best FM.
1: A slágerek rádiója
0: a Best FM.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

No Digity, az előadó a Black Street, Dr. Dre, Queen, Pan és Eve is a csapatban, így négyen pörgették a jelvüket, jó munkát, kitartást kívánok, ez a Best FM. Egész jól alakul időjárású, 29 fok van, nagyon szép az idő, igazi, késő nyárias, hőmérsékleti időjárási adatokra számíthat, odakint mérsékelt, délnyugatias szél kíséri a perceket, felhőt se látni, és a következő napokban tovább emelkedik a hőmérséklet. Az utolsó melegebb napok érkeznek, méghozzá szerdával csúcsosodva, akkor 32-33 fokot remélhetünk, utána pedig inkább már csak 25 fokok realizálódhatnak, számoljon, tehát így készüljön, így én pedig hozom a dalokat. Itt a Black Eyed Peas, a Where is the Love után majd Valmar

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

A Scissor Sisters énekelt, hozta a diszkót, I Don't Feel Like Dancing, itt a legnagyobbak között, jó munkát, kitartást kívánok. Jön Bye Alex és a széllel szemben, ezt majd néhány nap múlva megtapasztaljuk, amikor fordul a kocka, és inkább már őszies lesz az idő. Most pedig még a városszépítő akcióról beszéljünk, mely már sokadik alkalommal számít a nyíregyháziakra. Hulladékért komposztot akció szeptember 14 és 26 között. A hulladék udvarokba elszállított különválogatott hulladékokról szól. Ez a programocska, itt játszik az öblösüveg, a fém, a műanyag és a papír, a fém. Ezek játszanak, tájékozódhat a Best FM oldalán, a nyíregyháza.hu-n, az Éjak oldalán is természetesen, és hát ilyenkor érdemes pakolászni a pincékbe. Legalábbis én ezzel ilyenkor élni szoktam, vagy legalábbis, hogyha van rá időm. A szél eszembe jön, aztán majd East 17 után Akon, Lakadabdala is.

Dala után egy tök jó lehetőség, csillagászati nap. Én nem is tudtam, hogy lehet ilyet Nyíregyházán. Szeptember 19, 13, 45 és 22.00 között, úgyhogy ez egy késő délutáni program, Nyíregyháza, Semmelweis utca 24. Nézzünk bele, vigyük a Földet, univerzum titka quiz, teleszkóp építés és csillagászat, ezek a programok, melyre érdemes készülni majd. Ez igazából egy ilyen előzetes regisztráció alapján látogatható programocska. Én azért nagyon figyelnék rá, mert ilyet azért nem nagyon látunk. Ha már program, akkor nézzünk egy másikat is. Ingyenes kung fu bemutató, egy kis önvédelmi bemutató Wing Chun kung fu iskolája szeptember 9-én 17 órától a Bem József Általános Iskola Kazinci tagintézményébe. Ez az Árak utca 17. Fekete László Wing Chun kung fu mester mutatja meg nekünk ennek a sportnak, ennek az önvédelmi sportnak az alapjait. Hogy kedvet kapjunk, tájékozódjon a Best FM oldalán. Ennyit programjainkról, mehet a tánc Király Viktorral, meg Curtisszel. Aztán itt van Coolio is. Fesztivál.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez már első óránk vége, három mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, aztán pedig játszunk. A Pizza Mafia játéka ma is már elérhető Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Tudja, ott kell keresni a kérdést és válaszolni rá, hogy regisztráljam a játékba.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézd be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér, szeptember 10.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
4: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
5: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Egyre több a térfigyelő kamera Nyíregyházán. Elismerést kapott a Sóstóhegyi iskola. Még visszatérhet a hőség. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jó napot kívánok, jönnek a részletek. Egyre több térfigyelő kamera pásztázza Nyíregyháza utcáit, tereit. Az utóbbi években folyamatosan bővítette az önkormányzat a város kamera hálózatát bel- és külterületen egyaránt. Legutóbb 32 kamerát telepítettek 16 helyszínre. Jelenleg 601 eszköz figyel a biztonságra, írja a nyíregyháza.hu. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, került új térfigyelő a Kródi Gyula utcára, a bíróság előtti területre, több kereszteződésbe, de Kisteleki szőlőre és Borbányára is. A kamerák elsődleges célja a megelőzés, de a hatóságok is rendszeresen bekérnek felvételeket szabálytalanságokkal, balesetekkel kapcsolatban. Újabb rangos elismerést kapott a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc tagintézmény. Az iskola 2026-29 közötti időszakra nyerte el az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet. A nyíregyházi általános iskolák közül egyedüliként részesült az elismerésben, közölte az intézmény. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos szemlélet kialakítására, az intézményben konyhakert és állatsimogató is működik például. Kiemelik, a bázis intézményi cím annak a pedagógiai munkának az elismerése is, amelyben a pedagógusok és a szülők együttműködésre, valamint a természetközeli nevelésre egyaránt nagy hangsúlyt helyeznek. A napokban még visszatérhet a hőség, az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteoklinika igazgatója beszélt rádiónknak.
7: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly kervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hullámokat.
6: Arról, hogy milyen időjárás várható Szabolcsban, a következő másodpercekben lesz szó. Szinte sehol sem takarják felhők az eget Nyíregyháza környékén. Ennek köszönhető, hogy ma a tegnapi csúcsnál is magasabb hőmérsékletet mérhetünk a legmelegebb órákban, 29 fokot. Holnap azonban még ezt is túlszárnyaljuk, 32 fok lesz a csúcs. A nyárias hőség mögött azonban már érkezik is egy hideg front, ami csapadékos, hűvös, őszies időt hoz. Ezután állandósul is, 23 foknál a hét folytatásában nem lesz melegebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 3 óra után, a Pizza Mafiás játékunkat pedig már megtalálja a Facebook oldalunkon. Ez a Best FM, Dékán István vagyok, jönnek a dalok is, méghozzá Jennifer Hudsonnal a Spotlight, mellyel indulunk, és olyan szép késő nyárias idő van, holnap még egy kicsit melegebb is várható, de hát majd ide is infók.

Ez volt a Spotlight itt a Best FM-en, Jennifer Hudson énekelt, aztán majd jön a Biga, Janicsák Vecsa és Freddy Otthon Bárhol című dal, amelyet dudolunk, melyet hallgatunk a melós percek mellett, és hát készülünk a holnapi pizzázásra. Egy valakinek ez ingyen jöhet, aki megnyeri a szuper pizza menüt ma is a Pizza Mafia játékában. Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mi segíti az alvását, hogyan tud jól aludni, mert nekem nagyon nem sikerül mostanság. Hát elmesélem majd, hogy miért. Minden esetre egyelőre az ön üzeneteire számítok, várok, ne feledje a hozzászól, regisztrálom, innen sorsolok majd a regisztráltak közül a 4 órai hírek előtt, és már is jönnek a dalok, méghozzá Freddy Manoja, Janicsák Vecsa, Biga, Otthon Bárhol után, Munilav és az It's a Shame is itt mindjárt.

Énekelt Azaria az introvertált dal után a Bridge Girl Gwen Stefani-val, Eve-vel. Itt a legnagyobbak között ez a Best FM. Pörög a Pizza Mafia játéka ebben az órában, ne feledje. Érdemes keresni bejegyzésünket Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, és ott kell hozzászólni a feltett kérdéshez. Én pedig mindenkit regisztrálok, sorsolok majd a 4 órai hírek előtt, akkor megtudjuk, hogy ki a szerencsés, aki hazaviheti holnaptól már a Super Pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. Hát így pörög a játékunk, és a kérdés az volt, hogy mitől tud jól aludni, mitől lesz kipihent a reggelben, illetve van-e valami tuti tipje az elolváshoz, mert én nekem mostanában egyáltalán nem sikerül. Igazából az allergiám számlájára írom, mert ugye szednem kell az allergiagyógyszert, mely egy kicsit, hát lendületesebben tart, nem is tudom, hogy fogalmazzak, és nehezebben megy az elalvás, és emellett még ugye sokszor a gyógyszer mellett is a bedugult orral, a habcizással, a szemviszketéssel küzdöm. Szóval nehezen alszok el, éjfél környékén 5-kor pedig ébresztő, úgyhogy hát nem egyszerűek ezek a napok. Számítok az ön gondolataira. Itt van Marietta, a leggyorsabb válaszadónk. Üzenete így hangzik: sajnos nem vagyok jó alvó. Ahogy mondhatnám én is, szintén zenész. Minden kisebb zajra megébredek, szintén zenész. Minden praktikát és tippet elfogadok ezzel a témával kapcsolatban. Hát Marietta, ezért született meg ez a mai játékunk, hogy tippeket, tanácsokat is cserélhessünk, és valakinek ez pizzákat hozhasson a konyhára. Maximum 20 fok a hálószobában, nem bírok melegben aludni. Zita így játszik velünk, így üzent, várom még az ön hozzászólásait, bőven van idő, segítsünk egymásnak, és valaki nyerjen pizzákat. Gwen Stefani pedig jöjjön a Rich Girl után, itt majd a Miért lettél más Groove House-zal és a New Level Empire-ös Zolával.

The Real Thing, Lisa Stanfield dalait a legnagyobbak között, és Berkes Oliver mindjárt jön, volt, ami volt, vele legyintünk, és közben akár tippeket is cserélhetünk. Marietta is megfogalmazta gondolatait, ahogy én is itt a mai játékunkban. Továbbra is arra vagyok kíváncsi, hogy önnek miért lesz pihentető az alvása, van-e valami tuti tippje, bárányokat számol, nem tudom, előtte iszik egy pohár tejet, akármi is, mindenféle praktika érdekel, tényleg is, hát így akár pizzát is nyerhet, ne feledjük, azért mégiscsak játszunk. Méghozzá Pizza Mafia, jó voltából. Kellemes ágy, friss levegő, Tibor, így játszik velünk. Általában jó alvó vagyok, leteszem a fejem, és 10 perc múlva már alszok is, de néha azért előfordul az ellenpólus is. Semmitől nem vagyok jó alvó, ha kupán vágnak egy fazékkal, akkor se aludnék jól. Ez pedig már Flóra üzenete, hát az is egy érdekes hozzászólás, hát remélem, hogy lesz valami praktika az ilyen problémákra. Aztán folytatjuk dalokkal, továbbra is arra üzeneteit, a Berkes Oliver féle volt, ami volt, már pörög is, és itt van Safri Dóval a Bája Bája.

változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Örült éjjel, semmi kényszer, Vastag Csaba énekelt, hát ez egy tökre más éjszakára, enged minket következtetni, én inkább az álmatlanság, a forgolódás témán indítottam mai játékunkat, mert megtalál Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Itt kell hozzászólni, ha szeretne részt venni a Pizza Mafia játékába, mert még nagyjából 20 percig várja üzeneteit, aztán majd összesítek, sorsolok, és megtudjuk, hogy ki nyert. Arra vagyok kíváncsi, hogy van-e valami praktikája a rossz alvás, a nehézkes elolvás, a rossz pihenés, az álmatlan éjszakákra vagy ellen. És látjuk, hogy ez a téma nem csak engem érdekel, hiszen azért jöttek már üzenetek hasonló nehézségekről beszámolva hallgatóinktól. Egyébként ugye, ha jól tudom, a csak 10 percben volt már erről szó. Meg kell hallgatni. Könnyen elalszok, hála az égnek, ahogy a férjem mondja, leteszem a fenekem, és már alszok is, de jó ez. Örülök neki, Nicoletta. Ildikó jó alvó, ahogy írja, kb. 10-11 órakor lefekszik, 5 perc és már alszik, és hajnali 5-kor pedig már forgolódik és ébred. Hát én nekem ez az alvás kevés lenne. Sajnos hamar elalszom, írta Mónika, hát pont az a lényeg, hogy hamar el tudunk-e aludni, bár lehet, hogy Mónika valami mást remél az éjszakákban. És még egy üzenet, rosszalmú vagyok, keveset és rosszul alszom, de ha a párom simogatja a hátam, attól megnyugszom és tudok aludni. Szilvia, hát akkor szóljon a párjának, hogy mindig pihentető legyen az alvás. Már a üzeneteit, hozzászólásait, van még 20 perc, jó, használjuk ki, közben jönnek a dalok itt a Best FM-en, Ty Cruz-zal, a Troublemaker-rel már folytatjuk is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez már a vége, vagy a kezdete. Akárhogy is nézzük, a következő órát mindjárt indítjuk közlekedéssel, a Pizza Mafiás játékunk pedig lezáródik a hírekkel. Pontosabban ezzel a gondolattal a híreket majd Andrés hozza. Arra vagyok, vagy voltam kíváncsi, milyen tuti praktikája van arra, hogy jól aludjon, van-e valami bevált trükkje, vagy mi az, ami segíti az elalvását, nem tudom, bárányokat számol, hogy a képen látszik, de hát van itt például olyan üzenet, hogy valaki a tévét kapcsolja be, és azon alszik, hát nekem is volt egy ilyen fázis az életemben. Na nézzük a nyertes üzenetet. Egy frissítő fürdés kell hozzá. Levente, az üzenet küldője, hát őszinte leszek, engem felszokott élénkíteni, nem feltétlenül az elalvás előtti perceket szoktam a fürdésre, a zuhanyzásra áldozni, de hát kinek ez, kinek az, ugye? Gratulálok Öné, a Pizza jó étvágyat kívánok, köszönöm mindenki hozzászólását, és holnap újra játszunk majd. Most pedig jönnek a közlekedés percei, Andrés hozza a híreket, négykor Tali.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
4: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
5: Szakács Tibor vagyok, 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam, könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Csütörtökön ismét szakmafest. Ősszel folytatódik a Deák Ferenc Akadémia, idén is lesz Bringaváros. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Csütörtökön ismét a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Negyedik alkalommal rendezik meg a szakmafestet. Az eseményen a képzés, a munka és a gazdaság világa találkozik. Az érdeklődők tematikus utcákon ismerkedhetnek a szakmák világával, mondta rádióknak Gurmánné Pap Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója.
7: A koncepció idén is az, mint minden évben, hogy interaktív tevékenységek révén minél többet mutassunk meg a különböző szakmákból. Itt nem kiállítóként jelennek meg a cégek, iskolák, hanem együtt tematikus utcákban, interaktív tevékenységek keretében közösen vonják be a fiatalokat különböző érdekes tevékenységekbe. Meg kell említenem, hogy mindig népszerű a Tudományok utcája, ahol úgy gondolom, hogy most még nagyobb lesz az érdeklődés, hiszen a robotok mellett ugye megjelent a mesterséges intelligencia, és ezzel kapcsolatosan különböző interaktív foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók.
6: Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz, az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az ősz folyamán szó lesz még Nagy Imre életpályájáról, vagy magáról a forradalomról is. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Idén már 9. alkalommal rajtol el a Bringaváros Nyíregyházán. A hagyományos őszi kerékpáros városi rendezvényt ezúttal szeptember 26-án tartják. Az eseményen résztvevők most is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, ezzel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek, olvasható a város turisztikai oldalán. A családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A Bringaváros keretében minden évben több százan tekernek Nyíregyháza utcáin, a Kossuth téren pedig szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Szinte sehol sem takarják felhők az eget Nyíregyháza környékén, ennek köszönhető, hogy ma a tegnapi csúcsnál is magasabb hőmérsékletet mérhetünk a legmelegebb órákban, 29 fokot. Holnap azonban még ezt is túlszárnyaljuk, 32 fok lesz a csúcs. A nyárias hőség mögött azonban már érkezik is egy hideg front, ami csapadékos, hűvös, őszies időt hoz. Ezután állandósul is, 23 foknál a hét folytatásában nem lesz melegebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 perccel járunk 4 óra után. Fókuszban a közlekedés, verem észrevételeit az utakról. 33-33-103-9 mantránkat ne feledje. Nagyon szép idő van odakint, igazi késő nyárban. Autózhatunk, 28-29 fok is lehet még a hőmérőn. Jó utat!

0: Füstd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat. A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
1: Mindig el fogom mondani, mert a baleseteknek a 95%-át meg lehetne óvni a biztonsági öv, meg a bukósisakok használatával. Persze a helyesen megválasztott sebesség is nagyon fontos, mert nagyon nem mindegy, hogy a biztonsági övnek 50-nél kell teljesíteni, vagy esetleg 100-nál, hát egyáltalán nem ugyanaz a becsapódás mértéke, ezt azért látnunk kell. Úgyhogy csatoljuk be a biztonsági övet, üzenjen bármit lát az utakon, 30-33-33-109, én pedig már is mondom, mire számolhat. A 36-osról beszéltünk már, egy óriási terelésre készüljön, egészen pontosan a 36-os felül érkezik, akkor a 338-as elkerülő út körforgalmánál valamerre fordulnia kell, én a 38-ast ajánlom figyelmébe. Ott még egy kicsit autózunk, és majd a 38-ason érkezhet a városba. A simai főfolyás bővítése esedékessé vált, elkerülhetetlenné vált, ez pedig csak is az út lezárásával valósulhat meg, nagyjából egy hónapig ez a helyzet. 7-ével indultak a munkálatok, jó utat, vigyázva közlekedjen itt. Legyező utcán munkálatok, útburkolati hiba helyreállításán dolgoznak itt, aztán csőtörés a Toldin, erről is beszéltünk már, itt is bójákra számoljon. Csak 10 perc, egészségünkért ma is tehetünk Molnár Józseffel, Szakács Tiborral. A külön alvás válláshoz vezet, vagy mégsem? Sokat

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Csalkóvatosan, mert mindenkit hazavárnak, ugye? Tarjány Tamás énekelt. Most így a jó, milyen jó kis dalocska ez. Folytatjuk a Csak 10 perccel, tegyünk egészségünkért. A lelkünket ápolva Molnár Józseffel, Szakács Tiborral. Külön olvás a válláshoz vezet, vagy mégsem? A téma azért sokat mondó, mindjárt hallgatjuk, tájékozódhatunk, előtte pedig azért nézzünk az utakra, hogy mire kell még készülni. Itt van például a Korányi Frigyes utca, a Sóstói út és a Kemecsei út közötti szakaszának felújítása, mely továbbra is zajlik, illetve hát lassan-lassan már ez is lepörög, de még azért készülni érdemes rá. Aztán beszélgessünk a körforgalmak építéséről. Káló felé tartva tudja, a körforgalom épül Császárszállás magasságában, és egy jelzőlámpa irányítja a forgalmat, melyet hát nagyon sokszor áthágunk. Én nagyon sokszor, igazából háromszor is találkoztam vele az elmúlt néhány nap, amikor arra jártam, hogy bőven még átmegyünk a piroson, pedig nagyon rövid, 3 perc. Ennyit kellene várni, és hát látjuk, hogy ennek volt úgymond károsultja is, hiszen egy autó az árokban, hát ennek is megvolt az oka, úgyhogy itt mindenképpen sokkal-sokkal több figyelmet, türelmet kérek a közlekedőktől, mert hogyha nem tartjuk be a szabályokat, illetve a jelzőlámpa utasításait, akkor még inkább majd a várakozás lesz a jutalmunk. Ennyit erről, csak 10 perc a folytatás, aztán pedig majd nézzük az üzeneteket.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
5: perc. Csoda szép napot kívánok a rádió hallgatóknak, a Csak 10 perc rovatot hallgatják vélhetően. Ma is én Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, nagyon szép napot kívánok neked, szia!
6: Itt vagyok, és örülök, hogy tudunk beszélgetni. Mindenkinek jót kívánok erre a napra is. Ahogyan ez lenni szokott, ha jól indítjuk a napot, akkor remélhetőleg és napközben is jókat kapunk, akkor a hát napunk egy kicsivel jobb tud lenni, mint a tegnapi volt.
5: Sláger téma jön. Azért, mert a párkapcsolatoknak, hát szóval szerves része az, hogy nem mindegy ám, hogy milyen a csúcsú. Ezt most úgy értem, hogy tényleg nem mindegy, hogy mi történik a hálószobában. Most ne 18-as karikára tessenek gondolni, hanem csak kifejezetten arra.
6: 16-ra?
5: Nem, jó, na, úgy akarok csak fogalmazni, mert a hallgatók így küldték el, hogy elküldtek először is nekem egy szlogent, mert tudják, hogy amúgy ágynemükkel foglalkozom, meg alvással, meg ilyenekkel, hogy amit én régebben mondjuk egy posztba már kiírtam, hogy a paplan lehet közös, de a párna nem. Na és ugye ez indított el a gondolatot, hogy az elég sok háztartásban felmérve ezeket a dolgokat, azért megoszlanak ám itt a különböző számok, hogy együttalvás, külön alvás. Mi vezet itt jobban eredményre, és mi az utóbbi időben a jellemző? Mert én például most a középkorosztálytól viszonylag sok helyről hallom, hogy mondjuk az is lehet, hogy bármilyen alvási probléma miatt, de külön alszanak a felek. Viszont vannak olyanok, akik már 50 éve házasságban élnek, csodaszép boldogságban élnek, és mai napig úgy alszanak el, hogy ölelik egymást.
6: Na, ez egy érdekes dolog, amit felvetettél. Egy érzelemkutató végigvitt egy kísérletet, kifejezetten arra célozva a kutatást, hogy hogyan lehet az, hogy a külön alvó pároknál a párkapcsolat sokszor kiegyensúlyozottabb, izgalmasabb és tovább tart. Mert az derült ki, hogy a külön ágyban alvó párok, azok nem hogy eltávolodnának egymástól, hanem valamilyen szinten közelebb is kerülnek, sőt arról beszéltek, hogy még a szexuális elégedettségük is nagyobb. És ez indította el ezt a kutatást, hogy ez egyáltalán hogyan lehet. Nyilván, amiről mindenki tud, filmekből, könyvekből, mindenhonnan azt halljuk, hogy az az idealizált állapot, amikor egy szerelmes pár együtt akar lenni, egységgé olvad össze, és hát ugye ez az összeolvadás, ez ugye teljesen szembeáll attól, hogy miért akarnék valakitől külön aludni. Ebben ugye az volt az érdekes, hogy legalább annyira tesz türelmessé egy együttalvás, vagy egy ágyban alvás, mint türelmetlenné, Mert hogyha állandóan ott van valami előtted, ami mindig a tied lehet, ott van valaki, akivel állandóan hozzászólhatsz, vagy állandó interakcióba kerülhetsz vele, azt egy idő után nem fogod megtenni. Tehát, hogy kell a kutatás szerint, és még egyszer mondom, itt ez egy érdekes kutatás
5: kell
6: volt.
5: Kell én idő?
6: Nevezzük ennek, mert most ezt nagyon sokan szeretik ezt a szót használni, akkor inkább azt mondjuk, hogy legyen egy kis távolság azért, hogy az együttlét majd jobb legyen.
5: Uh-huh. Tehát azért legyen távolság, hogy legyen közelség.
6: Így van. Ez azért arra alapult ez a kutatás, hogy nagyon sokszor látható az, hogy a távkapcsolatokban, akik nyilván nem együtt alszanak, a távkapcsolatokban élőknél a intimebb kommunikációjuk van, a kommunikáció pozitívabb, kevésbé konfliktusos, mint azok között, akik közel vannak egymáshoz. Nyilván, mert a távolság az ugye nem eltávolítólag hat mindenkire, hanem azt a fajta élményt várod, amit a távolság nem adhat meg, de amikor ez a távolság ez eltűnik, és ott vagyunk egymás mellett, akkor úgymond mindenki a legtöbbet és a legjobbat hozza ki magából. Hát most erre alapulva, vagy nem erre alapozva, de azt ki lehet mutatni, hogy például Amerikában, ami ugye a világ másik végén van, a pároknak a harmada már külön hálószobában alszik.
5: De tudatosan úgy alakították az egész életüket,
6: hogy... Így van. Tehát alapvetően a házas párok, amikor házat vesznek vagy bérelnek, ugye ott inkább a bérlésről van szó, ott két hálószoba nem azért kell, hogy majd a vendégeinknek legyen, hanem azért, hogy külön aludjunk is. Érdekes ugye, hogy a mi világunkban ugye akkor alszanak külön a párok, amikor horkol valaki, vagy éjszakai nyugtalansága van, vagy más időben eltolódik az alvás ritmusunk, vagy már van egy olyan kor, ami után hol az egyik, hol a másik gyakrabban látogatja a fürdőszobát. És nyilván ugye, amikor ez a jövésmenés ott van az egy ágyban alvásnál, ez mind a kettőjükre rossz hatással van. Mert ugye felébredsz, téged is megzavar egyebek, és azt mondják, hogy egy ilyen külön alvásos történetnél ez már akkor kizáródik, mert akkor, ha kialszod magad, akkor nyugodtabb leszel a párkapcsolatodban, nem viszel annyi feszültséget, reggel jobb kedvel ébredsz, hogyha a másik esetleg nehezebben is, tehát ilyen módon ez közelebb tud hozni bennünket. De azt mondja ez a kutatás, hogy természetesen szükség van a közelségre, minden párkapcsolatra igaz ez, de valahol meg kellene tanulni azt az egyensúlyt, hogy ne legyünk annyira közel egymáshoz, hogy ne vegyük észre a másikat. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként. Nyilván a mi kultúránkban a francia ágyas kultúra terjedt el, és mondjuk meg őszintén, hogyha egy jókedvű baráti asztaltársaságnál ülünk, és mondjuk ott valahol kiderül az egyik párról, vagy akár többről, hogy ők nem egy ágyban alszanak, akkor az úgy nagyon sok kérdést kapnak, nem? Tehát nagyon sok olyan dolgot, hogy hogy van akkor ez, meg hogy van akkor az, meg milyen furcsa, miközben lehet, hogy annyira ez mégsem furcsa, mert van, amit ez még össze is tud hozni. Uh-huh.
5: Hát amikor én az alváskutatás részével nagyon-nagyon mélyrástam magam is, és foglalkoztam vele nagyon sokat éveken keresztül. Szóval azt kutatták ebben a felmérésben, hogy a házastársaknak, vagy a párkapcsolatban élőknek milyen az alvási bioritmusa. Ebből arra a következtetésre jutottak, hogy azok a párkapcsolatok hamarabb tönkrementek, ahol különböző alvási bioritmusok voltak. Tehát, hogyha mondjuk ez párkapcsolat választásnál, vagy párválasztásnál figyelembe vennék az emberek, akkor lényegesen hosszabb távon tudnának együtt lenni, és boldogabbak lennének. Jött ki ebből a kutatásból, és ennek az elemzéséből. Akkor ezek szerint ennek, Józsi, csak van valóság alapja.
6: Abszolút, és ebben az nagyon érdekes egyébként, hogy akkor, amikor két ember összeilléséről, vagy összeilleszkedéséről beszélünk, akkor azokra a dolgokra gondolunk először, hogy mi az, amit együtt csinálnak, mi az, amiben szabadidős tevékenységük, vagy szórakozási életük, vagy bármi, mi az, amiben ez így együtt van, vagy külön. Hát az utolsó lenne, hiszen az alvásra úgy gondolkodunk, hogy ott úgymond idézőjelben nem történik semmi. Hát ezen mit tudnánk ezen elrontani? És egyébként kiderül, hogy egyébként nagyon sok mindent, mert az alvás is egy történés, és ezzel igenis, hogy foglalkoznunk kell. Bár azt mondom, hogy hogy ez a különalvásos történet, vagy együttalvásos történet, ez nem az, amiről csak ezt ebből leszűrve bármilyen párkapcsolatnak pozitívumát vagy negatívumát le tudnánk vonni. Tegyük meg azért őszintén azt a megjegyzést, hogy a legtöbb ember azt mondja, hogy hát, ha ezek nem alszanak egy ágyban, akkor ott biztos vannak nagy problémák. Talán még a mi társadalmunk nem nőtt fel ahhoz, hogy csak csupán ebből nem lehet messze menő következtetéseket levonni. Elcsodálkoznánk azon, hogyha ez tudatosan történik, akkor ez a kis távolság, ez lehet, hogy nagyobb közelséget hoz idővel.
5: Így van. És amiről én beszéltem, akkor ezek szerint ezzel a különalvási, mondjuk ez terápiával, akkor ez teljesen rendben is tartható.
6: Vagy adott esetben jobbá tehető, így van.
5: Így van. Szóval párkapcsolat megmentése fel ebből a szempontból. Szerinted az emberek különben szégyellik ezt, mert nyíltan nem nagyon beszélnek róla, ez biztos.
6: Pontosan ebből kifolyólag, hogy nem nagyon merünk arról beszélni, hogy mi az, ami a társadalmi konvenciókhoz képest az életben nálad, nálam, vagy bárkinél ilyen területen más, mert a megítélés az mindig egy nagyon hamar megérkező reakció a környezetedből, és hogyha te úgy gondolod, hogy ezt a környezeted nem nagyon fogja érteni, hogy nálatok ez miért működik, és miért működik így jól, akkor ezzel nem fogsz előhozakodni.
5: Olyan cuki üzenetek jönnek a hallgatóktól. Erika azt írja, hogy az ő nagyszülei annyira szerették egymást, hogy amikor a nagymamája bekerült a kórházba, akkor a nagypapája is ment vele, mert hogy nem tudtak egymás nélkül aludni. Azért ezt is meg kell említsük, csak egy ilyen gondolatjel mellett, ugye?
6: Nyilvánvalóan, amiről mi itt beszélgetünk, az nem azt jelenti, hogy kinek hogyan kell az életét átalakítani, vagy trendivé tenni, vagy jobbá tenni feltétlenül, hogyha egyébként abban, amiben él, ő abban a boldogságát megtalálja. Nekem most, ahogy itt beszélgettünk, a Titanic című film jutott eszembe, amikor van egy olyan vágókép, amikor az idős házaspár összefekszik, és igen, ruhában fekszenek az ágyba, és várják a halált együtt. Nyilván ennek van legalább annyi haszna, mint annak, amikor azt látjuk, hogy az együtt alvást nem tudjuk jól csinálni, éppen a alvási ciklusaink eltérése miatt, és nem várjuk meg, hogy ez a párkapcsolatot is tönkre tegye, hanem ezt meg tudjuk annyival oldani, hogy aludni külön fogunk, és itt minden szónak jelentése van, akkor ezt talán érdemes megtenni.
5: Bár azért hagyd mondjam a saját magam életéből, hogy nekem is jobb az asszonnyal aludni, és én őszinte leszek. Tehát, hogy nem is nagyon, hogy mondjam, én nem szeretek külön aludni. Én nekem hallanom kell
6: a... Senki sem akarunk erről lebeszélni, nyilván téged.
5: De hallanom kell a szuszogását. Tehát, hogy mondjam, szóval nekem úgy tetszik, ahogy a mami szuszog.
6: Hát ez majd változik, amikor a hallásod pedig romlani fog.
5: Igen. De jó téma volt ez ma, Józsi. Nagyon szépen köszönjük, hogy ebbe picit úgy elkalauzoltál minket, és köszönjük a hallgatóknak a témafelvetést. Tegyék ezt meg, és hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu weboldalunkon keresztül. Molnár József lelkész léleggyógyász barátommal beszélgettem. Józsi, legközelebb újra jelentkezünk. Nagyon szépen köszönjük, és további nagyon szép napot neked.
6: Köszönöm szépen, és remélem, hogy ugyanilyen lesz mindenki.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész léleggyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Nézzük az üzeneteket. Az MCR-ról beszélünk, az orosi korforgalom előtt már sokszor látták. Óvatosan, itt egy kis méricskélés is lehet. Kincs utcán, Fehér Skodában dolgoznak a rendőrbácsik. 4-es huszárok útja, ugye ez a Bánki mögött az Egér út, melyet olyan sokszor használunk, pedig annyira nem kellene. Itt azért mindig figyelnek a rendőrök, általában a háromlábút készítik, most erről nem érkezett info, de rendőrrel számoljon. Egy koccanás a Kemecsei úton, ott nagyjából a Lepke utcai csomóponthoz közel, egyelőre nincs torlódás. Gemzse és Ilk összekötő útján, a Tompa Mihály úton, ez a 41.08-ason, kint vannak a rendőrök, mérnek is figyelmesen. És Szabolcsbáka is figyelem alatt, a Kossuth utcáján, ott nagyjából a temetőnél mindig ez a helyzet. Köszönöm az üzeneteket, remélem segítettem, várom hozzászólásait, kiegészítéseit. 30 333 1039, a Porszem jön, a Fall of Flow énekel, a We Be Burning Sean Paul dala, és mindjárt nézzük, mennyiért tankolhatunk.

megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És jönnek a hírek, Andris tájékoztatja itt a Best FM-et hallgatva, én pedig már is mondom, hogy mi a helyzet a töltőállomásokon, a benzin drágul. 5 forinttal a gázolajért nem kell többet fizetni. Az átlagárak a mai napon 6.22 a 95-ösnél, 697 a gázolajnál. Elég kicsinek mondható az olló, ettől azért sokkal több szokott lenni, hol tankoljak.hu, itt tájékozódhat. 99 dollár felett a Brent olaj hordonkénti ára, 312 az USA dollár és a forint helyzete, ez tegnap is itt volt. A folyamatosan magas, illetve dráguló Brent olaj hajtja felfelé az árakat, ahogy már mondtam, illetve beszéltünk róla többször. Hát érdemes egyébként átgondolni itt a fosszilis üzemanyagok által hajtott autók helyzetét, mert előbb-utóbb úgy is meg kell tegyük a lépéseket. Legalábbis én ezt gondolom, aztán mindenki dönthet. Folytatjuk akkor hírekkel, jó? 5 órakor pedig beszélgetünk a Szakmafestről. Remélem velem tart.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézd be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér, szeptember 10.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítástechnika.
4: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
6: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
7: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
6: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
8: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Könnyű zenei konferenciát tartanak a könyvtárban. Tárlatvezetés a Görög Katolikus Múzeumban. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Jó napot kívánok, ezek a Best FM hírei. A mikrofonnál Zsíros András. Korok 2.0 dallamok, élmények és emlékek címmel könnyű zenei konferenciával tisztelegnek Farkas Schulz Tibor előtt Nyíregyházán. A szervező Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár szeptember 18-án várja az érdeklődőket. Előadásokkal, vetítésekkel és zenével idézik meg a hazai, valamint a nyíregyházi könnyű zenei élet több évtizedét, írja a nyíregyháza.hu. A program moderátora Erdei Nagy Ibolya lesz. A rendezvényen való részvétel ingyenes. A Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum programszervezőként csatlakozik az idei Jubileumi Ars Sacra Fesztivál rendezvény sorozatához. Szeptember 12-e és 20-a között Budapest, valamint számos vidéki és határon túli település templomai, múzeumai és közösségi terei készülnek programokkal. Nyíregyházán szeptember 16-án Petrasovszky Manó, egy görög katolikus festősors a 20. században című időszaki kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők a Görög Katolikus Múzeumban Terdik Szilveszter kurátori tárlatvezetésével. A rendezvény ingyenesen látogatható, közölte az intézmény. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadássorozat október 1-én kezdődik. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Az ősz egyik országos szabadidősport programjai már 3. alkalommal rajtolt el, és országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni. A szervezők tájékoztatása szerint a cél az, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A Szabadidősport Eseményszervezők Országos Szövetsége által indított kezdeményezés keretében a résztvevőknek 21 egymást követő munkanapon legalább 2 kilométert kell futva vagy gyalogolva teljesíteniük valamelyik kijelölt futókörön. Az adatokat a GeoGo alkalmazás segítségével kell igazolni. Az őszi forduló december 3-áig tart. Szinte sehol sem takarják felhők az eget Nyíregyháza környékén, ennek köszönhető, hogy ma a tegnapi csúcsnál is magasabb hőmérsékletet mérhetünk a legmelegebb órákban, 29 fokot. Holnap azonban még ezt is túlszárnyaljuk, 32 fok lesz a csúcs. A nyários hőség mögött azonban már érkezik is egy hideg front, ami csapadékos, hűvös, őszies időt hoz. Ez utána állandósul is, 23 foknál a hét folytatásában nem lesz melegebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 5 óra után. Mika dalát készítettem, a Big Girl érkezik hozzánk, odakint pedig továbbra is nagyon szép az idő. Ha lehet, akkor inkább használja ki, mert tényleg már csak 1-2 nap nyár, aztán pedig inkább már az őszies idő mutatkozik. Na kezdjünk akkor. Pedig a Big Girl.

Nutrisa McNeil dalát hallgattuk, a First Street-tel pedig dúdolhatunk a folytatásként. A Szakma Festre pedig mindenképpen érdemes készülni majd 10-én, ahol ilyen tematikus utcák lesznek, ahol megismerkedhetünk egy csomó lehetőséget, élhetünk át, tapasztalhatunk, meg egy kicsit jobban belenézhetünk a munka ajánlatokba, a cégek kínálatába. Mindenképpen fontos ez, ha szereti magát átképezni, mindenképpen fontos ez, ha pályaválasztás előtt van. A Szakmafest majd a Kossuth téren, ahogy mondtam, 10-től, és a srácoknak is programok, hogy ők is le tudják magukat foglalni, mindent is a Best FM oldalán a nyíregyháza.hu-n. Ma is megtalál, Forest Street jön, aztán Estelle-el, az American Boy után majd még Ákos is énekel.

Daft Punk taposos, puccogós dala All Around the World, itt a legnagyobbak között. Magda énekel, mindjárt lazítunk, dúdolunk a szerelem előtt, pedig hulladékgyűjtés, méghozzá elektromos autóval. Olyan elektromos autókról beszélünk, mert egyébként napelem parkok táplálnak energiával. Így lesz lényegében a hulladékszállítás teljesen zöld. Hol vannak már ezek a régi dízel cuccok? Pedig azért még emlékszem rá is, biztos ön is, hogy óriási füstoszlop emelkedett ki belőlük. Ezek a mostaniak már azért modernek, de hát a kamaz idejében, ugye? Meg az IFA. Szóval azért óriási a fejlődés. Az elmúlt évben már láthattuk ezeket a járgányokat, melyből egyébként három van, és hogy pontosabb legyek, két-három tengelyes és egy két tengelyes autóról beszélünk, akik itt cikáznak közöttünk, nem feltartva a közlekedést, szinte zajmentesen, és ahogy mondtam, napelem táplálta energiával, de jó lenne nekem is egy napelem park az autóhoz. Na mindegy, tehát erről ennyit. Olvassa a nyíregyháza.hu. Jön a szerelem Magditól, Lionel Richie után, majd Wolf Katival utazunk.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Wolf Kati után előttünk már a szerdai előrejelzések, hogy hogyan készüljünk, hogy mire számolhatunk a hét közepére, holnapra, illetve majd csütörtökre jöhet még egy csipetnyi nyár, de ez a reggel perceiben egyáltalán nem mutatkozik. 12 fok körül indulhatunk, és ilyen 32-33 fok lehet a legmelegebb órákban. Szóval az a hőterhelés óriási lesz, fejfájós lehet, ingerlékeny lehet, talán nehezen is alszunk majd. Szép napos időre készüljön a holnapban, méghozzá délnyugatias, délkeleties széllel, ezek váltják majd egymást. Egyébként ezen kívül eseménytelen időjárásunk a szerdában, amikor is Ádám ünnepel Dorottyával és Tivadarral, Péterrel. Mindenkinek boldog névnapot, jó ünneplést kívánok is. Hozom is a dalokat, a Four Minutes, méghozzá Justin Timberlake és Madonna közöseként, Péter Fibori és Geszti Péter szintén egy közös, egy duó, csak te meg én, és majd a Sixpence on the Rachel is mindjárt.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is röppentek a perceink, a mai közös perceink, átadjuk magunkat a holnapnak, jó pihenést kívánok mindenkinek, de előtte még azért tartson a Night Shift-tel, funky dalokkal érkeznek. Mindenkinek jó pihenést, feltöltődést kívánok, remélem jó kis alvás elé nézzünk, mert rám nagyon rám fér, holnap találkozunk a délutánban 2-től itt a Best FM-en. Én itt leszek, de remélem találkozunk, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
3: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
4: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
5: A rádió nem varázspálca, de ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Egyre több a térfigyelő kamera Nyíregyházán. Elismerést kapott a Sóstóhegyi iskola. Még visszatérhet a hőség. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jó napot kívánok, jönnek a részletek. Egyre több térfigyelő kamera pásztázza Nyíregyháza utcáit, tereit. Az utóbbi években folyamatosan bővítette az önkormányzat a város kamera hálózatát bel- és külterületen egyaránt. Legutóbb 32 kamerát telepítettek 16 helyszínre. Jelenleg 601 eszköz figyel a biztonságra, írja a nyíregyháza.hu. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, került új térfigyelő a Kródi Gyula utcára, a bíróság előtti területre, több kereszteződésbe, de Kisteleki szőlőre és Borbányára is. A kamerák elsődleges célja a megelőzés, de a hatóságok is rendszeresen bekérnek felvételeket szabálytalanságokkal, balesetekkel kapcsolatban. Újabb rangos elismerést kapott a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc tagintézmény. Az iskola 2026-29 közötti időszakra nyerte el az Oktatási Hivatalbázis intézménye címet. A nyíregyházi általános iskolák közül egyedüliként részesült az elismerésben, közölte az intézmény. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos szemlélet kialakítására, az intézményben konyhakert és állatsimogató is működik például. Kiemelik, a bázis intézményi cím annak a pedagógiai munkának az elismerése is, amelyben a pedagógusok és a szülők együttműködésre, valamint a természet közeli nevelésre egyaránt nagy hangsúlyt helyeznek. A napokban még visszatérhet a hőség, az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
7: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
6: Arról, hogy milyen időjárás várható Szabolcsban, a következő másodpercekben lesz szó. Szinte sehol sem takarják felhők az eget Nyíregyháza környékén, ennek köszönhető, hogy ma a tegnapi csúcsnál is magasabb hőmérsékletet mérhetünk a legmelegebb órákban, 29 fokot. Holnap azonban még ezt is túlszárnyaljuk, 32 fok lesz a csúcs. A nyárias hőség mögött azonban már érkezik is egy hideg front, ami csapadékos, hűvös, őszies időt hoz. Ezután állandósul is, 23 foknál a hét folytatásában nem lesz melegebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 30%.
2: Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak.
1: 40, 50, 60, 70, 80.
2: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Csütörtökön ismét szakmafest. Ősszel folytatódik a Deák Ferenc Akadémia, idén is lesz Bringaváros. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Csütörtökön ismét a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Negyedik alkalommal rendezik meg a szakmafestet. Az eseményen a képzés, a munka és a gazdaság világa találkozik. Az érdeklődők tematikus utcákon ismerkedhetnek a szakmák világával, mondta rádiónak Gurmánné Pap Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója.
4: A koncepció idén is az, mint minden évben, hogy interaktív tevékenységek révén minél többet mutassunk meg a különböző szakmákból. Itt nem kiállítóként jelennek meg a cégek, iskolák, hanem együtt tematikus utcákban, interaktív tevékenységek keretében közösen vonják be a fiatalokat különböző érdekes tevékenységekbe. Itt meg kell említenem, hogy mindig népszerű a Tudományok utcája, ahol úgy gondolom, hogy most még nagyobb lesz az érdeklődés, hiszen a robotok mellett ugye megjelent a mesterséges intelligencia, és ezzel kapcsolatosan különböző interaktív foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók.
3: Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az ősz folyamán szó lesz még Nagy Imre életpályájáról, vagy magáról a forradalomról is. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Idén már 9. alkalommal rajtol el a Bringaváros Nyíregyházán. A hagyományos őszi kerékpáros városi rendezvényt ezúttal szeptember 26-án tartják. Az eseményen résztvevők most is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, ezzel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek, olvasható a város turisztikai oldalán. A családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A Bringaváros keretében minden évben több százan tekernek Nyíregyháza utcáin, a Kossuth téren pedig szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Továbbra sem várhatók felhők az égen, éjszaka a derült égbolt alatt 13 fokig hűl le a levegő. Holnap tovább melegszik, elérhetjük a 32 fokot is, de valószínűleg idén utoljára lesz ilyen meleg. Másnap ugyanis elér hozzánk egy hidegfront, ami mintegy 10 fokkal csökkenti a hőmérsékletet és csapadékot is hoz. Igazi őszi hangulatra vált az időjárás. A hét második felében 23 foknál már nem lesz melegebb, és hasonlóan alakul a folytatás is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Könnyű zenei konferenciát tartanak a könyvtárban. Tárlatvezetés a Görög Katolikus Múzeumban. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Jó estét kívánok, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei. Korok 2.0, dallamok, élmények és emlékek címmel könnyű zenei konferenciával tisztelegnek Farkas Schulz Tibor előtt Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár szeptember 18-án várja az érdeklődőket. Előadásokkal, vetítésekkel és zenével idézik meg a hazai, valamint a nyíregyházi könnyű zenei élet több évtizedét, írja a nyíregyháza.hu. A program moderátora Erdei Nagy Ibolya lesz. A rendezvényen való részvétel ingyenes. A Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum programszervezőként csatlakozik az idei jubileumi Ars Sacra Fesztivál rendezvény sorozatához. Szeptember 12-e és 20-a között Budapest, valamint számos vidéki és határon túli település templomai, múzeumai és közösségi terei készülnek programokkal. Nyíregyházán szeptember 16-án Petrasovszky Manó egy görög katolikus festősors a 20. században című időszaki kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők a Görög Katolikus Múzeumban Terdik Szilveszter kurátori tárlatvezetésével. A rendezvény ingyenesen látogatható, közölte az intézmény. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadássorozat október 1-én kezdődik, az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Az ősz egyik országos szabadidősport programjai már harmadik alkalommal rajtolt el, és országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni. A szervezők tájékoztatása szerint a cél az, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetsége által indított kezdeményezés keretében a résztvevőknek 21 egymást követő munkanapon legalább 2 kilométert kell futva vagy gyalogolva teljesíteniük valamelyik kijelölt futókörön. Az adatokat a GeoGo alkalmazás segítségével kell igazolni. Az őszi forduló december 3-áig tart. Továbbra sem várhatók felhők az égen, éjszaka a derültékbolt alatt 13 fokig hűl le a levegő. Holnap tovább melegszik, elérhetjük a 32 fokot is, de valószínűleg idén utoljára lesz ilyen meleg. Másnap ugyanis elér hozzánk egy hidegfront, ami mintegy 10 fokkal csökkenti a hőmérsékletet és csapadékot is hoz. Igazi őszi hangulatra vált az időjárás. A hét második felében 23 foknál már nem lesz melegebb, és hasonlóan alakul a folytatás is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egyre több a térfigyelő kamera Nyíregyházán. Elismerést kapott a Sóstóhegyi iskola. Még visszatérhet a hőség. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jó estét kívánok, jönnek a részletek. Egyre több térfigyelő kamera pásztázza Nyíregyháza utcáit, tereit. Az utóbbi években folyamatosan bővítette az önkormányzat a város kamera hálózatát bel- és külterületen egyaránt. Legutóbb 32 kamerát telepítettek 16 helyszínre. Jelenleg 601 eszköz figyel a biztonságra, írja a nyíregyháza.hu. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, került új térfigyelő a Kródi Gyula utcára, a bíróság előtti területre, több kereszteződésbe, de Kisteleki szőlőre és Borbányára is. A kamerák elsődleges célja a megelőzés, de a hatóságok is rendszeresen bekérnek felvételeket szabálytalanságokkal, balesetekkel kapcsolatban. Újabb rangos elismerést kapott a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc tagintézmény. Az iskola 2026-29 közötti időszakra nyerte el az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet. A nyíregyházi általános iskolák közül egyedüliként részesült az elismerésben, közölte az intézmény. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos szemlélet kialakítására, az intézményben konyhakert és állatsimogató is működik például. Kiemelik, a bázis intézményi cím annak a pedagógiai munkának az elismerése is, amelyben a pedagógusok és a szülők együttműködésre, valamint a természet közeli nevelésre egyaránt nagy hangsúlyt helyeznek. A napokban még visszatérhet a hőség, az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők, hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteoklinika igazgatója beszélt rádiónknak.
3: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
2: Arról, hogy milyen időjárás várható Szabolcsban, a következő másodpercekben lesz szó. Továbbra sem várhatók felhők az égen, éjszaka a derült égbolt alatt 13 fokig hűl le a levegő. Holnap tovább melegszik, elérhetjük a 32 fokot is, de valószínűleg idén utoljára lesz ilyen meleg. Másnap ugyanis elér hozzánk egy hideg front, ami mintegy 10 fokkal csökkenti a hőmérsékletet és csapadékot is hoz. Igazi őszi hangulatra vált az időjárás. A hét második felében 23 foknál már nem lesz melegebb, és hasonlóan alakul a folytatás is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Csütörtökön ismét szakmafest. Ősszel folytatódik a Deák Ferenc Akadémia, idén is lesz Bringaváros. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Csütörtökön ismét a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Negyedik alkalommal rendezik meg a szakmafestet. Az eseményen a képzés, a munka és a gazdaság világa találkozik. Az érdeklődők tematikus utcákon ismerkedhetnek a szakmák világával, mondta rádiónak Gurmánné Pap Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója.
2: A koncepció idén is az, mint minden évben, hogy interaktív tevékenységek révén minél többet mutassunk meg a különböző szakmákból. Itt nem kiállítóként jelennek meg a cégek, iskolák, hanem együtt tematikus utcákban, interaktív tevékenységek keretében közösen vonják be a fiatalokat különböző érdekes tevékenységekbe. Meg kell említenem, hogy mindig népszerű a Tudományok utcája, ahol úgy gondolom, hogy most még nagyobb lesz az érdeklődés, hiszen a robotok mellett ugye megjelent a mesterséges intelligencia, és ezzel kapcsolatosan különböző interaktív foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók.
1: Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az ősz folyamán szó lesz még Nagy Imre életpályájáról, vagy magáról a forradalomról is. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Idén már 9. alkalommal rajtol el a Bringaváros Nyíregyházán. A hagyományos őszi kerékpáros városi rendezvényt ezúttal szeptember 26-án tartják. Az eseményen résztvevők most is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, ezzel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek, olvasható a város turisztikai oldalán. A családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A Bringaváros keretében minden évben több százan tekernek Nyíregyháza utcáin, a Kossuth téren pedig szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Továbbra sem várhatók felhők az égen, éjszaka a derültékbolt alatt 13 fokig hűl le a levegő. Holnap tovább melegszik, elérhetjük a 32 fokot is, de valószínűleg idén utoljára lesz ilyen meleg. Másnap ugyanis elér hozzánk egy hidegfront, ami mintegy 10 fokkal csökkenti a hőmérsékletet és csapadékot is hoz. Igazi őszi hangulatra vált az időjárás. A hét második felében 23 foknál már nem lesz melegebb, és hasonlóan alakul a folytatás is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi?

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Köszönöm a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon jó nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Nyíregyháza. Nyíregyháza.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig indul egy

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.